Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatókat késő éjszakai homokóra adásunkban, szeptember 6-án. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. A mai napon Pál első levele Timoteushoz, 4. fejezetének 8. részével köszöntöm Önöket, mely így szól. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Ámen. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat reggel 6 óráig, ha velem tartanak. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk. Adásunk második órájában áhítat csendül, majd kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat köszöntjük. Az utolsó órában múlt vasárnapi beszélgetés műsorunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem a következő 3 órában. A következő közel 1 órában a 2025. szeptember 7-i istentiszteletet sugározzuk, melyet a Kölesföldi Egyházközségben rögzítettünk. Péntek Márton prédikál.

Imádkozzunk testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket el jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőénekül a 159. ének első verszakát. A 159. ének így kezdődik: örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba mélyünk.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti szent evangélium 10. részének 1-től 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, 70-et, és elküldé azokat kettőnként az ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. Mondd azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el, ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad. Ha nem, tireátok tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról házra. És valamely városba bementek és befogadnak titeket, azt egyétek, amit előtökbe adnak. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten országa. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén ezt mondjátok, még a port is, amely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük. Mindazáltal ez legyen tudtatokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Mondom pedig néktek, hogy a Sodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz ama napon, hogy nem azé a városé. Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betsaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban lettek volna azok a csodák, amelyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna, hanem Tírusznak és Szidonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogy nem néptek. És te, Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fog lealáztatni. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. És aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Visszatére pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondanékik, látám a sátánt, mint a villámlás lehullani az égből. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybedültünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra,
és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékai, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 432. éneket. Énekeskönyvünk 432. éneke, melynek mind a négy verszakát énekeljük, így kezdődik: mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?

0: Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Isten, örökkévaló mennyei atyánk! Örül a mi szívünk, hogy újra eljöhettünk szent házadba. Te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban minket gyermekeiddé fogadtál. Mi meghallottuk hívó szavadat, és egybedültünk, hogy téged együtt magasztaljunk. Segítségül hívjunk, szent ígédet hallgassuk, és hálát adjunk neked mindenért, amit a te atyai kezedből kaptunk. Te gerjesztetted fel bennünk a szent lélek által a házad utáni vágyakozást. Jó nekünk itt lenni. Hoztuk szívünk áldozatát jóságodért, kegyelmedért, mellyel naponta körülvettél, és megtartottál minket. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy közösségünk legyen veled, mert a mi kicsinségünk sehol sincs a te mérhetetlen nagyságodhoz és szentségedhez képest. Köszönjük, hogy nagyságodat abban is megmutatod, hogy nem feledkeztél meg rólunk. Nem hagytál magunkra bennünket, és bűneink ellenére sem kárhoztatsz minket, hisz nem ítéled el azt a bűnöst, aki hozzád fordul bocsánatért, kegyelemért, irgalomért. Kérünk, adj nekünk tisztánlátást, hogy fel tudjuk ismerni bűneinket, és őszinte szívvel bánjuk is meg azokat. És tőled kérjük a Szentlélek megszentelő erejét és jelenlétét. Tarts meg minket, ha te mindenre elégséges kegyelmedben, még akkor is, ha minden nap vétkeztünk ellened, és visszaéltünk a te jóságoddal és türelmeddel. Légy áldott, mert megváltottál. Add, hogy ígédet hallva, ismerjük fel újra szeretetedet, és egész életünket hálaadással szenteljük neked Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké. Köszönjük, hogy te adsz erőt minden nap. Te élteted bennünk az örök élet reménységét. Te nyújtasz vigasztalást, ha bánat ér. Ígéd által vezetsz minket, és megtartasz a te utadon. Áldott legyen a te neved, mert nem hagytál elveszni minket. Mindenható Isten, ígéd üzenete után vágyakozunk. Megvalljuk, ha nem lennél velünk, ha nem tartanál meg, elvesznénk. Ha ígéd nem táplálna, erőtlenül és csüggetten állnánk a próbatételek között. De ahol ígéd szól, ott erő árad. Bátorítás, bíztatás száll hozzánk. Szét árad a békesség és a reménység. Add nekünk ma is ígéd áldott üzenetét. Szólj hozzánk, Urunk, készek vagyunk ígéd meghallgatására. Amen.
1: Amen.
0: Isten ígéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 162. éneket énekeljük el. A 162. ének így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül, reménykedünk, örök Isten, te légy segítségül.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igényét, úgy, amint az írva található, a Máté írása szerinti szent evangélium 28. részének 16-tól 20-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. A 11 tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket. És mikor meglátták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvén Jézus szólalékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ez Istennek ígéje. Kedves testvéreim, a halálból feltámadt Krisztus megüzente a tanítványoknak, hogy menjen Galileába, és ott majd meglátják őt. Az elhangzott alapíge arról tudósít, hogy miként történt ez a találkozás. Együtt vannak a tanítványok a hegyen, ott, ahová Jézus rendelte őket. Aztán egyszer csak Jézus megjelenik közöttük. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, de egyesek kételkedtek. És ekkor hangzottak el a mindnyájunk által nagyon jól ismert igeverse. Ez, testvéreim, Jézusnak a nagy missziói parancsa, mert benne van a kereszténység egész programja, az egész világ keresztényné tétele. Ma szórvány misszió vasárnapja van. Vizsgáljuk meg, hogy mit is jelent a misszió, mint küldetés, mint szolgálat. Ki az, aki ezzel megbíz? Az a Jézus, aki így szólt, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Az a valaki mondta ezt, aki ezelőtt nem sokkal tehetetlenül ott függött a keresztfán, és látszólag ki volt szolgáltatva a bűnös emberek kegyetlenségének. Viszont a kereszt halálért olyan teljhatalom birtokába jutott, amely alól a világ nem vonhatja ki magát. Az Istené a hatalom, és ő ezt a hatalmat fiának adta. És ezzel a hatalommal, amely néki adatot, gyűjti össze a világ minden népei közül a maga kiválasztott népét, az ő egyházát. Ezzel a hatalommal oltalmazza és megtartja az ő földön küzdő seregét, gyülekezetét, és terjeszti tovább egyre szélesebb körben Istennek az országát. Az egyház nem egy öncélú intézmény, hanem eszköz az Úr kezében, amellyel Isten az ő országát szélesíti és terjeszti itt a földön. Ezért van az, hogy amikor kijelenti abszolút királyi hatalmát a menny és a föld fölött, mindjárt utána így folytatja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Az a gyülekezet,
amely tudomást szerzett Krisztus hatalmáról a világ fölött, az rögtön kapja a megbízatást is, hogy terjessze Krisztusnak az evangéliumát. Mondja tovább a megváltásról szóló örömhírt minden embernek, mert minden ember meg kell tudja, hogy van üdvösség, hogy van bűnbocsánat, hogy van Istennel megbékélt élet, van megváltás Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Hát ez az öröm üzenet lett rábízva az egyházra. Ez az isteni jó hír az egyház legnagyobb szellemi gazdagsága, kincse és vagyona, amelyet nem tarthat meg csak önmaga számára, nem mert azért kapta, hogy adja tovább mindenkinek. Az egyháznak tehát nem az a lényege, hogy befelé forduló, csak önmagát építő tevékenységet folytasson, hanem az, hogy a neki közlött isteni üzenettel a rajta kívül állók felé forduljon meghódítani a világot Jézus Krisztus számára. Az egyházból, a hívők közösségéből olyan erő kell kiáradjon, amely az emberi életet megnemesíti, megtisztítja és megszenteli. Ezért nagy az egyház felelőssége. A mi felelősségünk a világgal szemben, tehát a templomon, a gyülekezeten kívül élő emberekkel szemben, mert a megbízatás így szól, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát missziói felelősséggel tartozunk a világgal szemben. Világ. Nagy a világ. Hol kezdődik ez a világ? Lehet, hogy hozzád nagyon is közel. A társadnál, a gyermekednél, a szüleidnél, a szomszédodnál, vagy a legjobb barátodnál. Mindenütt körülötted, ahol még nem tudják, hogy Krisztus az Úr menjen és földön, az emberi szívekben, örömben és bánatban, élet és halál fölött, ahol a krisztusi lelkület, a megváltó kegyelem még nem hatotta át az életet. Ott van a világ. És ezért a világért felelősek vagyunk mindannyian. Számunkra is szól a parancs, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, arra tanítván őket, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek. Vajon, hogy állunk mi ezzel a missziói felelősséggel? Érezzük ennek a súlyát? Megpróbálunk másokat elvezetni Jézushoz? Tudjuk, hogy nem csak magunkért, hanem másokért is igen felelősek vagyunk. Jó nekünk az, hogy hitünk által megragadtuk Krisztus kegyelmes karját. Akarjuk másoknak is ezt a jót. Mert az a hit, amely nem hódít, az halott hit. Ugyanis a hitnek két oldala van. Belső és külső. Hitünk belső oldala Isten felé fordul. Istennel való belső életközösséget jelent. Ugyanennek a hitnek a külső oldala a másik ember felé irányul. Hitünknek ezt a külső oldalát a Biblia tanúbizonság tételnek nevezi. És mi, akik hiszünk, tanúk vagyunk. És tudjuk, hogy a tanú arról tett bizonságot, amit látott és hallott. De ha nem látott és nem hallott semmit,
akkor hallgat. És ha egy keresztény ember hallgat akkor, amikor tanúskodnia kellene, nyilván nem volt tanúja Krisztus szenvedésének és feltámadásának. És akkor nincs miről, kiről bizonságot tegyen. A Márk evangéliuma 7. részének 24. versében ez olvasható. Elméne Tírus és Szidon határaiba, és házba menvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát. Bizonyára volt valami az ő megjelenésében, ami megkülönböztette őt más emberektől, ami leleplezte rögtön, hogy ki is ő. Volt valami különös kedvesség az ő arcán, valami különös vonzó ereje kisugárzása az ő nagy szeretetének. Ugyan nem volt glória a feje fölött, ahogy a szent képek ábrázolják, de valami olyan kegyelem sugár vette körül, amit a szomorú és éhes emberi szívek hamar felismertek. Testvéreim, Krisztust egyszerűen nem lehet elrejteni. Lehetetlenség az, hogyha ő valahol jelen van, előbb-utóbb fel ne ismerjék az emberek. A friss virágot ugyan el lehet úgy rejteni, hogy a szem ne lássa, de az illata leleplezi rejtek helyét. A krisztusi életnek és szeretetnek is van olyan illata, amely elárulja magát, ha tényleg valahol ott van a közelben. Ha ő ott van egy ember szívében, lelkében, az ő lelke kiérződik annak az embernek a szavaiból és tetteiből. Ha valaki el tudja rejteni a maga Krisztusban való hitét az emberek elől, nagyon félő, hogy valami olyat rejteget, ami nincs is, mert az igazi hit mennyei jó illatot áraszt, és fényt sugároz maga körül. Fáradt, csalódott, szomorú lelkeket vezet Krisztushoz, misszionál, tanítványokká tesz másokat is. Lehet, azt mondja valaki, talán mégsem áll olyan rosszul nálunk a missziónak az ügye, hisz ha nem is minden alkalommal, de a nagy ünnepekkor tele vannak a templomaink. De ne áltassuk magunkat, testvéreim! Ne tévesszen meg minket a látszat, mert a nagy gyülekezeti közösség nem a mi hitünknek az eredménye, hanem az ünnep hagyományos varázsa. Bizonság erre az, hogy közönséges vasárnapokon már csak fele van itt a nagy ünnepi közösségnek. Hányan voltak itt olyanok, akiket te hívtál? A te hited bizonság tétele vonzott ide. És hogyha akkor így volt, akkor miért nincs így azóta is? Miért nincs így mindig? Talán az az oka ennek, hogy a ránk bízott evangélium nem jut általunk tovább ki a világba. Mi őrizzük a ránk bízott drága kincset. Önző módon csak magunk számára. Ilyenek vagyunk. És mégis van kereszténység és terjed Krisztusnak az evangéliuma. Annak ellenére, hogy mi ilyenek vagyunk, mégis nekünk szól a missziói parancs, hogy elmennénk, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ehhez a nagy missziói parancshoz Jézus egy nagy ígéretet is fűz, amikor azt mondja,
én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ezt az ígéri, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. És ő megteheti, hogy a mi szavainkon keresztül is sugározza a világba az ő lelkeket vonzó erejét. Imádkozzunk azért, kedves testvéreim, hogy így legyen ez most is és mindörökké. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el a 477. ének 3. verszakát. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy, míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt, míg szent lelked tiszta fénye lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.

Mindenható Isten, egyházadnak ura és feje vagy. Az evangélium drága üzenetét bíztad ránk. Általa hirdetett üdvözítő akaratodat, és megajándékozol minket a hit drága kincsével. Kegyelmedből gyermekeiddé lehettünk, akikre szeretettel tekintesz. Táplálsz minket ígéddel és szent jegyeiddel, hogy megtartsál a veled való áldott közösségben Jézus Krisztus által. Mi hálát adunk ő általa, aki mennyei országodba hívott el minket, aki út, igazság és élet lett számunkra. Segíts meg, hogy legyünk az ő követői, mai tanítványok, akik vállaljuk a küldetést, a szolgálatot, hogy mindenek megismerjenek téged, a te szeretetedet, a te kegyelmedet, irgalmadat és jóságodat. Segíts minket hitben megmaradni, hitben járni és növekedni, a hit gyümölcseit teremni egymás javára és a te dicsőségedre. Ne engedd, hogy emberi bűnök megakadályozzanak minket abban, hogy bizonságot tegyünk rólad. Téged szeretnénk dicsőíteni, amikor méltó módon teszünk vallást szent nevedről, a szeretet cselekedeteink keresztül. Légy a családokkal, őrizd meg őket szeretetben, békességben és hűségben. Légy azokkal, akik egymástól elszakadtak, magányosan élnek. Légy atya özvegyeknek és árváknak. Jó atyánk, irgalmadba és kegyelmedbe ajánljuk azokat, akik gyászolnak, akik szomorúak, bánatosak, mert szeretteiket veszítették el. Vigasztald meg őket. Mi hisszük, hogy a te szavad oda is elér, ahol az emberi szó falakba ütközik. Köszönjük, hogy Krisztusban vállaltad a szenvedést és a halált, hogy megmutathasd a csodát, hogy aki benned hisz, nem hal meg soha. Légy Urunk a betegekkel, akik szenvedés fájdalmat hordoznak, de még reménykednek a gyógyulásban. És erősítsed azokat is, akik már minden reményt elvesztettek, hisz te vagy az áldott orvos, aki gyógyulást adhatsz. Te fogod mindazoknak a kezét, akik átmennek az örök hajlékba, ahol nincs bánat és fájdalom, sem könny, sem halál. Jó atyám, rövidesen megkezdődik az iskolákban a tanítás. Te légy gyermekeinkkel az oda és haza vezető útjukon, hogy semmi baj ne érje őket. Te adj értelmet nekik az átadásra váró anyag megértésére és befogadására. Áld meg a tanítók és tanárok munkáját, hogy szolgálatuk által gyermekeink felkészült, becsületes ifjakká váljanak. Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten szín előtt elcsendesedve és magatokban imádkozva.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Adj havonta egy lejt az Ágnus Rádiónak, ezzel a felkéréssel fordulok testvéreimhez. Külön persely van kitéve az Ágnus Rádió számára, adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten igéje az Ágnus Rádió szolgálata által jusson el azokhoz is, akik a gyülekezeti Isten tiszteletre a templomba idős koruk, gyengeségük, betegségük miatt nem tudnak eljönni. Az adományokat előre is Isten iránti hálával köszönjük. Hitünk megvallására készülve a 436. éneket énekeljük el. Énekeskönyvünk 436. éneke, melynek mind a négy verszakát énekeljük, így kezdődik. Vedes Jézusunk, s véled indulunk.

végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 488. ének első verszakát énekeljük el. Áldásoddal megyünk innen el.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

Az elmúlt közel egy órában a 2025. szeptember 7-i istentiszteletet sugároztuk, melyet a kölesföldi református egyházközségben rögzítettünk. Péntek Márton prédikált.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnos Rádió hallgatóit, Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában a nap áhítata csendül fel hamarosan, majd kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat köszöntjük. Az óra utolsó részében pedig ifjúsági zenéket hallgatunk. Ha tehetik, tartanak velem!
3: A napáhítatának címe a teljes kép. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ézsaiás próféta könyve 55. részének 11. verse. A mai nap áhítatának szerzője Jim Fleming, Indiana államban élő amerikai testvérünk. A szokásos szombati férfi reggelin vettem részt a gyülekezetünkben. A fő előadó kréta rajzokat készített, miközben motivációs előadást tartott. Beszéde kezdetén egy fakeretre tűzött nagy fekete lepedőre rajzolt. Ahogy dolgozott és beszélt, nehéz volt kivenni, hogy mi lesz a rajzból. Úgy tűnt, hogy mindenféle terv nélkül ugrál egyik vonásról a másikra. A krétával jeleket rajzolt, majd elkente és összekötötte őket a korábban készített jelekkel. Néha egyszerűen csak áthúzza már elkészített ábrákat. Az jutott eszembe, hogy Isten gyakran hasonló módon dolgozik. Isten minden egyes Krisztus követőt arra hív, hogy általuk az isteni cél különböző részeit megvalósítsa. Lehet, hogy számunkra lehetetlen látni, hogy Isten milyen cél felé tart, és hogyan kapcsolódik mindenhez a mi részünk, vagy hogy Isten halad-e előre egyáltalán. De akár csak a művész azon a szombat reggelen, Isten is ismeri a végső képet és azt, hogy mi mindannyian hogyan illeszkedünk ebbe bele. Nekünk azonban nem kell ismernünk Isten végső művét. Azt majd csak akkor látjuk meg teljes egészében, amikor együtt leszünk Teremtőnkkel az örökké valóságban.

Imádkozzunk! Drága édesatyánk, segíts, hogy elvégezzük a feladatokat, amelyeket te szántál nekünk. Ámen. Nem kell látnom a teljes képet, hogy hűen kövessem Istent. Üzeni Jim Fleming, amerikai testvérünk, akinek ma a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a keresztény művészekért.

A napáhítatát hallhatták Janicskó Mihálynoémi tolmácsolásában. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel.

szeptember 6-a, az év 249. szökő években a 250. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 116 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 394-ben első Theodosius csapatai megsemmisítették a nyugat-római birodalom seregeit, Flavius Eugenius és Abergates meghalnak a Frigidus Menti csata során.

1698-ban ezen a napon első Lipót magyar király kinevezte Brajkovics Márton zágrábi kanonokot a Zengmodrusi egyházmegye élére. 1848. szeptember 6-án Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendelte az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1859-ben ünnepélyesen felavatták Budapesten a Dohány utcai zsinagóga épületét. 1934. szeptember 6-án Bartók Béla befejezte az 5. vonos négyest. 1939-ben ezen a napon Dél-Afrika hadat üzent Németországnak. 1941-ben ezen a napon a németek által megszállt területeken elrendelték, hogy a zsidóknak sárga csillagot kell viselniük zsidó felirattal. A rendelet csak a 6 évnél idősebbekre vonatkozott. 1959-ben ezen a napon a Mattel játékgyártó cég kiadta az első Barbie babát. 1984-ben ezen a napon megnyílt a budavári labirintus, a magyar történelmi életképek panoptikuma. Seems like 1991. szeptember 6-án a szovjet államtanács elismerte a balti államok függetlenségét. Szintén ebben az évben Leningrád visszakapta eredeti nevét, Szentpétervár lett. Továbbra is, korábban volt Petrográd. 1996-ban ezen a napon II. János Pál pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk szeptember 6-án. In vain. 1577-ben ezen a napon született Pietro Tacca, olasz szobrász.

1757-ben látta meg a napvilágot Gilbert Dumotier de la Fayette, francia forradalmár, tábornok, politikus. I wandered around and finally found some. 1892-ben megszületett Edward Victor Appleton, Nobel-díjas angol fizikus. 1903-ban született Kadosa Pál, kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, zongora művész, zenepedagógus. 1908. szeptember 6-án született Pátrai Tivadar, magyar újságíró, kisgazda politikus. Szintén ebben az évben, szeptember 6-án látta meg a napvilágot Nemes Dezső, Kossuth-díjas történész, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

1966. szeptember 6-án született Emil Bok román politikus, Kolozsvár polgármestere. A születések után lássuk most azokat, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 6-án. ...1536-ban hunyt el William Tyndale, angol protestáns biblia fordító. 1566-ban elhunyt első Szulejmán, az Oszmán Birodalom 10. szultánja. 1868-ban ezen a napon hunyt el Szendrei Júlia, magyar költőnő, Petőfi Sándor feleségem. It had to. 1960-ban elhunyt Piller György, kétszeres olimpiai bajnok vívó. 2007-ben ezen a napon hunyt el Luciano Pavarotti, olasz opera énekes, tenor, a három tenor egyike. Szeptember 6-a, Szvázvi földi királyságban a függetlenség napja. Ezek voltak tehát a szeptember 6-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Most névnaposainkat köszöntjük.
1: Szeptember 6-án a Zakariás, Beáta, Ida, Csanád, Aldán és Magnusz névnapokat ünnepeljük. Lássuk most, honnan származnak ezek a nevek. A Zakariás a héber eredetű bibliai Zekária, Zekaria névből származik, jelentése Jahvé ismét megkegyelmezett. A Beáta latin eredetű név Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. Az Ida germán eredetű, jelentése harci istennő, tevékeny, serény. Más magyarázat szerint a már nem használatos Ida, Idu kezdetű összetett nevek rövidülése. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név, D kicsinyítőképzős származéka. Az Aldán angol-német eredetű név, az északi germán Haldan névből származik, jelentése egyik ágon dán származású. A Magnus latin eredetű név, római családnévből származik, jelentése nagynövésű, magas termetű. Köszöntünk tehát szeptember 6-án minden Zakariás, Beáta, Ida, Csanád, Aldán és Magnus nevű hallgatónkat. Továbbá szóljon a következő dal mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Névnaposainkat köszöntöttük a Forrászenekartól egy szó kiált című dalukkal. Isten éltesse őket! A következő percekben a Magyar Continental Singers együttes zenél nekünk.

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

0: Van egy domba távolban, a hely, ahol Jézus meghalt. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus katonák kíséretében saját keresztjét hordozva ment a koponyák hegyére, ahol megfeszítették őt.
1: A keresztövében sokan kigúnyolták, mi alatt mások látták azt a borzalmat, ahogy Jézus remegő hanggal felkiáltott. Atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Miután ezt mondta, meghalt.

egy József nevű férfi vette le Jézust a keresztről. Lepedőbe csavarta, és egy sírba helyezte. Három nappal később asszonyok jöttek Galileából oda, ahol Jézus testét őrizték, de a sír helyet üresen találták. Egy angyal jelent meg nekik, és azt mondta, nincs itt, feltámadt. Később Jézus megjelent a vetőinek, és azt mondta, mert megvan írva, hogy szenvednem kell, de feltámadok a halálból. És ez szíveket és életeket változtat meg, és a bűnök bocsánata hirdettetik az én nevemben minden nemzetnek.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó rádió hallgatóinkat, Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A következő egy órában a 2025. júniusi vasárnapi beszélgetés ismétlésünket hallhatják, melyben Diamond Izsó életéről lesz szó. Szerkesztő Albert Mária.
3: Vasárnapi beszélgetés.

2024-ben a Pólisz könyvkiadó publikálta az Egy elkésett reneszánsz ember 1 című kötetét, mely arra hivatott, hogy maradandó emléket állítson az 1945. január 12-én meggyilkolt Diamant Izsónak, az aranyosgyéresi Sodronyipar RT egykori vezérigazgatójának. A Györkösmányi Albert Emlékházban könyvbemutatóval egybekötött beszélgetésre került sor, melyben többet megtudhattunk Diamant Izsó érdekes életéről. Mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban az egykori vállalkozóról lesz szó.

üdvözlünk, és hát szeretettel látunk mindenkit, aki a hát mindenféle időjárási körülmény ellenére ezen az estén itt van jelen, és ennek a kötetnek valamilyen vonatkozására kíváncsi. Is mutatom, tehát erről a kötetről van szó, Diamant Izsó, elkésett reneszánsz ember 1. Fontos az egyes kitétel, hiszen lesz ebből egy második kötet, amely bizonyos szempontból legalább ilyen izgalmas, mint az első, de úgy gondolom, hogy értelemszerű, hogy a megjelent kötetről beszélünk, illetve annak a tartalmi részéről. Nagyon röviden vázolnám, hogy akkor körülbelül hogyan lehet keretezni ezt az egészet. Egy rendkívüli életpálya története olvasható ebben a kötetben. Ismerve a 20. század hát szomorú történeti eseményeit, illetve azokat a folyamatokat, amelyek főleg az első 20. század első 50 évébe következtek be, hát egy 20. század első felét tartalmazó, eléggé meghatározó életsors keretezése figyelhető meg, és mindazonáltal egy nagyon tipikusan erdélyi történet, egy nagyon tipikusan ugye a zsidóságot

0: a zsidó közösséget is érintő történet, és mindent így egybevéve azt gondolom, hogy a közösségre borzasztó hatással levő történet, aztán ennek ugye a részleteit ki is fogjuk fejteni. Nagyon röviden ugye a kötet részleteiről nem szerettem amúgy ezeket a kötöttségeket, de egyébként fontosnak tartom, hogy aki kíváncsi rá, illetve meg is vásárolná, vagy valamilyen módon beszerezni, az ugye tisztában legyen, hogy mit tartalmaz, illetve mit ígér ez a kötet. A tartalmi részét tekintve, hát 4 jelentős írást foglal magában. Hát igazából 2 fontos tanulmány, amely egyfajta ilyen keretbe helyezi Diamanti Zsotát, a kötet főszereplőjének életének a különböző vonatkozásait. Az egyik ugye Murádin Jenő tollából származik, és illetve műgyűjtő gyáriparos személyét elemzi, annak a művészettörténeti, illetve részben építészettörténeti vonatkozásában, illetve Pásztor István egyébként számomra nagyon sok újdonságot felhozó kutatásai alapján megfogalmazott tanulmánya, amely Diamanti Zsó modernista épületeit veszi górcső alá, levéltári kutatások, de nagyon építészettörténeti hangsúlyokkal, tehát itt ez a 2 felvezető tanulmány mondjuk így keretezi azt a történeti korszakot, amelybe ugye beleszünk későbbiekbe vezetve, és ezt követően azt hiszem a kötet, hát talán egyik forrás kiadás szempontjából mindenképp, de a leglényegesebb része az maga a kötet, ugye cím a névadójának a visszaemlékezése, egy kézirat, amely most már ugye közkincsé lett téve, tehát egy vállalat életének a regénye, ezzel a címmel a 2 részes kéziratnak a szerkesztett, illetve publikált verziója. Hát én azt gondolom, hogy a beszélgetés akkor teljes, hogyha nem csak én mondok dolgokat. Nagyon érdekes számomra mindig a kötet keletkezésének a történet, és azt gondolom, hogy ennek a kötetnek borzasztóan érdekes a keletkezés története, már csak abból a szempontból is, hogy a beszélgető társam nem csak szerkesztője, illetve hát kutatója Diamanti Zsó személyének, hanem hát ugye egy igencsak kalandos módon jutott hozzá magához a közkincsét, tehát kézirathoz. Azt gondolom, hogy kezdjük ezzel a történettel, mert talán ez ad egy olyan löketet az egésznek, ami nem csak arról szól, hogy mi van benne, hanem hogyan lehet értelmezni egy ilyen sorstörténet részletet, tehát én nagyjából egésznek érzem magát a kéziratot, de azért mégis valahogy ilyen adhok módon ér véget, borzasztó kíváncsi lettem volna, hogy mi a gazdasági válság konklúziója. Igazából szerintem indítsuk ezzel, és akkor a kézirat, illetve ugye ebből hogyan lesz egy ilyen végül is elég szép formás kötet.
1: Köszönöm szépen elsősorban a meghívást a Györkösmányi háznak, és a lehetőséget, és szeretném elmondani, hogy itt van Pásztor István, aki az építészeti fejezetét írta ennek a kötetnek, és akinek az értelmezése nagyon fontos, kiemelt tevékenységei egyik oldalának a megismeréséhez, a modernista építészet Erdélybe csalogatásának és meghonosításának. A történet az körülbelül 2001-ben kezdődött, amikor megtaláltam egy az Ócska piacon ezt a kötetet. Be volt szépen piros vászonba kötve, és nyomdai betűkkel rá volt nyomtatva a vászonra az, hogy egy vállalat életének regénye, 1:2. És persze aláíratlan volt, de amikor föllapoztam, egy sor nagyon szép fotót találtam benne, amelyekről felismertem az aranyosgéresi sodronyipari vállalatot. Belelapoztam, megvásároltam, meg kikérdeztem az illetőt, hogy honnan van. Hát egy ilyen zavaros történetet mondott, de abból kiderült, hogy számomra derült ki, nem, ő nem mondott ilyesmit, de úgy számomra kiderült,

0: álltam az ő aláírásával, az 1940 júniusából van. Valami sajtó nyomok vannak arról, hogy 40 júliusában röppent föl a hír, hogy lemondott. Nem valószínű, hogy akkor mondott le, gondolom, hogy inkább július végén mondott le. Ez július elején van ez a hír, egy nagyváradi újságban. De ami igazán érdekes volt számomra, hogy elolvastam ezt a kötetet, ami egy vállalat életének és alapításának a történetéről szól. Egy rendkívül jól fogalmazó és összefüggő története mindannak, ami ezzel az emberrel magával történt. Ugye 4 évig harcolt az első világháborúban, megjárta Lengyelország, Ukrajna frontjait, meg is sebesült. Aztán egy darabig hazaengedték, hogy gyógyuljon meg, utána pedig hálából elküldték a Piave mentére, és ott harcolta végig az első világháborút. Főhadnagyként szerelt le a Piave tragédia után, ahol védte a már széteső monarchiát, mondjuk így a valóságot. De végig arról morfondírozott a lövészárkokba és a barlangokba, ahol laktak ezek a szerencsétlen katonák, hogy hogyan kellene az édesapjának a Vágújhelyen működő, felvidéken működő szeggyárát, manufaktúráját inkább mondanám, valahogy modern alapokon újra építeni valamilyen olyan helyen, ahol egy nagyobb termelékenység elérhető. Tudatában volt annak, hogy Vágújhelyen szénnel hevítették a fémet, ami elég macerás dolog volt, és ő úgy gondolta, hogy pláne miután éppen a háború idején szerzett tudomást arról, hogy 1909-ben felfedezték Erdélyben a földgáz készleteket, és meg is csapolták őket, és hogy ezek már eljutottak a Ludas környékéről különböző erdélyi településekre, és akkor felállított magának egy ilyen rendszert, vagy elképzelést, hogy egy olyan helyre kellene ezt a vállalatot telepítenie, ahol földgázon, fő vasútvonal, fő közútvonal,
1: és víz.
0: Igen, ezek voltak a feltételei, és ez valahogy úgy lett kiköbözve, hogy aranyosdéres volt ez a pont, ahol minden találkozott, ugye Kolozsvára a földgáz csak 1947-ben érkezett meg. Ezt pontosan tudom, mert a családom is ásott valami sáncokat és egyebekhez, hogy családtagjaim. Tehát itt nem volt még Kolozsváron, de aranyosgyéresen és Tordáig el volt kívül ez a földgáz cső, és akkor oda alapította ezt a gyárat. És persze nagyon érdekesnek tartottam a kéziratot, azonnal megértettem, hogy kiről van szó, bár nincs aláírva a kézirat, de egyértelműen meg lehet alapítani belőle, hogy ezt Diamant írta. Hivatkozik a családjára, a különböző személyekre a családjából név szerint, tehát tudjuk, hogy kikről van szó. És maga az a tény, hogy fontosnak tartotta ezt leírni, az szerintem azután történt, hogy 1940 nyarán ugye neki le kellett mondani az aranyosgyéresi gyár vezérigazgatóságáról. Nagyon jó kapcsolatai voltak Bukarestben. Az erdélyrészi gyáriparos szövetségnek az elnöke volt, és a romániai gyáriparosok országos szövetségének az alelnöke rengeteget járt Bukarestben, ismerte a fontosabb iparosokat, Auschwitztől kezdve Malaxáig mindenkivel viszonyba volt, és valószínűleg tartom, hogy voltak olyan jó kapcsolatai Bukarestben, hogy akik megsukták neki, hogy 1940. augusztus 9-én meg fog jelenni egy második Károlynak egyik törvényerejű rendelete, a 2650-es dekrétum, amelyik hát úgy ment be a történelme, mint a zsidók statutuma, de gyakorlatilag egy törvénycsomag volt, amely elrendelte, hogy attól a perctől kezdve zsidók nem lehetnek vállalatvezetőket,

0: vezetők, de még a vállalatok igazgató tanácsainak a tagjai sem, tehát ő ezt valószínűleg, hogy megtudta, és néhány nappal, esetleg két héttel, egy héttel azelőtt lemondott erről a funkciójáról. És aztán augusztus 30-án jött a második bécsi döntés, és úgy döntött, hogy Kolozsváron marad, nem Aranyosgyéresen, mert József Hoffmann itt építette fel azt a csodálatos modernista épületet, amit ő a házának tekintett, a Diamant villát, és amelyhez ragaszkodott nem csak az épület értéke miatt, hanem a gyűjteményeinek a letéti helye miatt is, és a gyűjteményeinek az érdekében is, úgyhogy választotta. Gyűjteményeit rengeteg alkalommal kiállította a két világháború közötti időszakon, az ex-libriseiből állított ki, a porcelán gyűjteményéből, a festvényeiből. Imádta a nagybányaiakat, Cifferrel jó viszonyban volt, Ciffer munkái is ott voltak nála, más nagybányai művészek, de az igazi hobbija az a japán fametszés volt, és hihetetlen gazdag japán fametszet gyűjteménye sajnos megsemmisült a háború idején, de néhány darab megmaradt Budapesti Múzeumban, és hát azért választotta, hogy Kolozsvárra jöjjön. Ezeket megosztotta mindig a közösséggel, ezeket a gyűjteményeket, rengeteget írt. A korunkba kezdte a gazdasági és ipari jellegű...
1: Szociográfiára igen, is hajazó.
0: Igen, tanulmányait. Érdekes. Nagyon sokat foglalkozott a fiatalság nevelésével és annak a kérdésével, és remek publicisztikákat közölt ugyanez ilyen témákban, a Független újságban, a Ligeti Ernőnek az újságjában, amelyek azán figyelemre méltóak. Ugyanakkor publikált magyar és román nyelven és németül is művészeti tanulmányokat, kritikákat, főleg a japán művészetről, fametszettekről, de a magyar művészetről is, az ex libris kérdéséről rengeteget értekezett németül, magyarul, románul, és szintén publikált fontos írásokat Kolai Grigorescu festészetéről, akit nagyon csodál. És persze még lesz valami, amit majd a második kötetben lesz benne, de itt is elmondhatom, hogy még azt is megtette, hogy 1940 őszén áttért a református vallásra az egész családjával. Nem könyörültek ennek ellenére sem meg rajta, úgyhogy visszavonult, és körülbelül a kézirat tanúsága szerint olyan 41 telétől kezdi írni a visszaemlékezését, olyan 41 végéig, akkor befejezi ezt a visszaemlékezést, és tragikus sorsa volt. Nagyon érdekelt ez a sors, mert Kolozsváron van egy széria, urbánus legenda arról, hogy mi történt Diamanttal. Ugye ezek megjelentek folyamatosan írásban is, ezek a feltételezések inkább. Az egyik ilyen legenda az az, hogy Diamant olyan gazdag volt, hogy lefizette a gestapót is, akiről tudjuk, hogy letartóztatták, mert azt az újságok publikálták, az ellenzék is, és a keleti újság is, és hogy ő olyan gazdag volt, hogy képes volt az SS-t is, és a gestapót is lefizetni, hogy azok engedjék őt és családját Budapestre menekülni. Úgyhogy ő már jóval a gettózás előtt, már április elején elmenekült, vagy április folyamán elmenekült Budapestre. Ez később kiderült levéltári és egyéb dokumentumok alapján, hogy ez nem így történt. Diamantot bevitték Kolozsván a gettóba, és családjával együtt, a feleségével és a kisebbik. És annyit sikerült elérnie, hogy Kastnerék bevették a Kastner transportba, ami Budapestre került. A fia tovább utazott a Kastner vonaton Bergen-Belsenbe, és 44-ben nem az első transporttal, hanem a decemberi transporttal kijutott Svájcba. Ő erről már nem szerzett tudomást, ő Budapesten maradt. Hogy miért maradt Budapesten, ez nagyon nehéz kérdés. Szerintem azért, mert jobban bízott dr. Roth Endrében, aki a zsidó kórház igazgatója volt 1942-i Kolozsváron, és ez a kórház, ez a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt működött akkor már, és talán jobban bízott ebben a barátjában és magában a közőrös kereszt védelmében talán azért nem utazott tovább, de ezt nem tudom bizonyítani, csak feltételezni tudom. Tény az, hogy Budapesten maradt, és beteg is volt, valami szívelégtelensége volt, lehet ez is egy oka, hogy ugye őt letartóztatták Kolozsváron, nem tudjuk, hogy milyen sorsa volt a letartóztatása, tehát nem tudjuk, milyen fizikai állapotba került Budapestre sem, és amit tudunk az az, hogy január 12-én 1945-ben egy nyilas kommandó, amelyet Kun András páter vezetett, betörtek ebbe a kórházba, és az ott lévő 94 beteget, orvost és ápolót sorozatosan agyonlőtték az udvaron, és egy tömegsírba elföldelték. Ennyit röviden az ő sorsáról. Ugyanakkor a maga a memoáriának a kézirata is, és az utolsó része ennek az első kötetnek egy 1932-ben Budapesten publikált, majd magyarul publikált, majd Bukarestben 33-ban románul publikált tanulmánya van itt. Nagyon kis példányszámban jelent meg, nem nagyon figyeltek fel rá. Egyetlen magyar történész volt, aki erre felfigyelt és írt is róla, és akivel beszélgettem is erről, az Ormos Mária volt, mások nem. És fontosnak tartottam ezt a kéziratot újra kiadni egy kritikai apparátussal. Tehát ez egy olyan kézirat, amelyik rendkívül érdekes és izgalmas a két világháború közötti időszakra nézve, a mi szempontunkból is, de a Diamant szempontjából mindenképpen. Ő egy egész sor olyan nyugati, tehát angol, német, francia, olasz, amerikai szerző gárdára vonatkozik, akiket ma már nem ismernek, hogy kicsodák azok, de oroszokra is.
1: Igen.
0: És azokat sem sincsenek benne úgy a hétköznapi köztudatban. Úgyhogy ezeket szerettem volna egy kicsit lábjegyzetekbe elmagyarázni, hogy kik ezek, hogy érthető legyen a mai generációnak ez a kötet. A tanulmány számomra azért volt fontos, mert az a címe, hogy szabad gazdasági rendszer vagy tervgazdaság. Uh-huh. Ezt a tanulmányt Diamant 32-ben írta meg, novemberben publikálta is magyarul Budapesten. Ez a sztálinéknak az első 5 éves tervét veszi gorcső alá. Azt mondja, hogy éppen akkor csapta őket pofán a nagy gazdasági válság, ami leírja a memoáriába, hogy milyen rettenetes volt, pedig kevésbé volt erős, ide csak 30-ba ért el, nem 29-be, de hatásaiba is egy kicsit tompítva már, de mégis borzasztó volt számukra, és ezzel a szemmel nézi az első szovjet 5 éves tervet, ami tulajdonképpen 6 éves volt, mert 25-től 31-ig tartott a válság miatt. Mondjuk nem olyan ironikusan, mint én látom ma, hanem ő egy objektív módon vette ezt gorcső alá, ezt az 5 éves tervet, azzal a szemmel, hogy vajon a piacgazdaság, a kapitalista gazdaság át tudna-e venni valamit a tervgazdaságnak a lényegéből, hogy ezeket a ciklikusan ismétlődő kapitalista kríziseket, válságokat enyhítse. És nagyon céltudatosan, irodalmi források alapján, de neki voltak magán információ is arról, hogy mi történt Oroszországban, tételesen vett mezőgazdaság, ipar, szállítások, stb. Tehát nagyon szakszerűen elemzi az egész kérdéskört, és példákat is hoz fel, hogy mit lehet kritizálni, mi volt jó benne, mi nem volt jó. Tehát nagyon kíváncsian közelíti meg az egész kérdéskört, nem ellenségesen. Elvártam volna, hogy ellenségesebben egy nagy kapitalista, hát miért dicsérné a szovjet tervgazdaságot, holott megteszi bizonyos mértékben, ugyanakkor a végkonklúziója az nagyon egyszerű, hogy igen, az első az, hogy igen, vannak olyan elemei a tervgazdaságnak, amelyeket jó lenne, hogy átgondolja a piacgazdasági kapitalista rendszer, és részben átvegyen belőle elemeket, hogy ezeket a válságokat tompítson, vagy a hatásukat. Másfelől pedig megállapítja, és ez a második fontos konklúziója, hogy ez a gazdasági rendszer, a TEV gazdálkodási rendszer, az sajnos bele van kódolva, hogy ez csődhöz fog vezetni. Na most, hogy ez a csőd 60 évvel később vált teljessé, ez nem az ő hibája volt szerintem, ő megjósolta ezt a csődöt, és hát akinek volt szeme és elolvasta, az gondolom, hogy elgondolkozott rajta már akkor, de mindezek az elképzelései és mindezek a nagyon modern felfogásai tragikus sorsa ellenére a második világháború után a diamant jelenség teljes elhallgatásához vezettek. Soha senki meg nem említette, minden elhazudtak. Aranyos Gyéresen ott van a Flasiu, ugye? Na, Flasiu. Flasiuról van elnevezve, hol ott a George Christinelnek adott megrendelése, hogy a mozi épületét, vagy a kultúrház épületét megtervezze és megépítsék. Már az építkezésen is ott van a kiutalás, az építkezés büdzséjén is ott van a diamant aláírása 40 júniusában. Tényleg Flasiu írja a levelet, de a Flasiu is azt írja, hogy Diamant vezérigazgató úrral megbeszéltük, és ő a következőket döntötte, és stb. Tehát így szól így szólnak az utolsó dokumentumok is. Ennek ellenére ma ez az épület a Jonel Flasiu nevét viseli, bár tudják, hogy ez nem igaz, de azért ez így van. Vannak a további modernista épületei, amelyeket hát nagyjából nem hiszem, hogy Hoffmann éppen ott tervezett volna valamit, de azért a központi irodaháza a Sodronyi Parknak és az Inas iskola tanonc otthon, ugye? Az Inas iskolának a bentlakási épülete, ami az később klinikaként is funkcionált. A Mária kolónia villái, a vállalat mérnökeinek és technikusainak, az U-kolónia, ami már nem létezik, de a memoárban vannak fényképek arról, hogy a munkásoknak milyen épületeket épített, hogy milyen fantasztikus szociális érzékenysége volt az iránt, hogy a faluról összeszedett munkásait tudja meleg ebéddel ellátni, és
1: orvosilag
0: és ugye elszállásolni őket, hogy csak egy héten egyszer kelljen hazamenjenek. Szóval ez az egész kör, ez el volt hallgatva, ez az egész hozzájárulása ahhoz, hogy Aranyos Gyéres, amikor ő odaérkezett, egy falu volt, és ebből legyen egy ipari város. Azért mégiscsak a Sodronyipar, akárhogy is számítjuk, bizonyos időszakban Erdély legnagyobb fényfeldolgozóipari vállalata volt. Azt hiszem, hogy fénykorában körülbelül 8-9 ezer ember dolgozott ott, tehát hogy sokan emlékeznek erre. Romok sincsenek, mert azt is elvitték. Lebontottak mindent nagyjából, még van egy-két épület, ami áll. De hogy érdekes volt ez az elhallgatás, és hát egyszer találtam megemlítve a nevét az utunkba 1958-ban, Tompa Istvánnak, aki egyébként, akit jól ismertem, és aki egy ilyennek ismertem, van egy rossz májú megjegyzés az utunkba 58-ban, hogy azt írja, ugye egy következő hiedelem, ami legendaként volt terjesztve, hogy a két fia, a kisebbik olyan 20 éves lehetett, a nagyobbik 27-28, azok a munkaszolgálatba, Ukrajnába elpusztultak. És olvasom ezt a Tompa cikket 58-ból, amelyik azt mondja, hogy hát az a Sodronyiparról szól, és hát mondja, hogy micsoda szocialista vívmányok vannak, és fejlesztések, és stb. Ezek nem úgy, mint Diamant idejébe, akinek a két fia éppen most Kanadába repülőgépgyárat épített, és persze olyan repülőket gyártanak, amelyek a kommunizmust fogják majd legyőzni, vagy próbálják majd legyőzni. Tehát egy ilyen abszolút rossz indulatú. De mégis úgy gondoltam, hogy azért Tompa István nem ismertem egy olyan embernek, aki légből kapjon egy ilyen információt. Tehát nekem nagyon fontos volt ez az információ, és És tényleg Tompának igaza volt, hogy a két fia tényleg felfedeztem, hogy Kanadában ők nem voltak soha Ukrajnában a munkaszolgálatosok. De ez egy másik kérdés a fiainak a kérdése, amit a második kötetben ezt is fogjuk futni. Tehát nagyjából erről szól a kötet.
2: Igen, ez a második kötetben egyébként azok az évek is benne vannak, amelyeket hát ugye elég sokáig, ahogy elhangzott, rejtély övezte, és hát ugye amit lehetett, szerintem azért a szerkesztő úr azért elég tüzetesen végigkutatott, és hát bár derülnének ki újabb dolgok, tehát annak szerintem mi csak örvendenénk, de maradva igen a kéziratnál, illetve a munkánál, bár azért azt is előrevetíteném, hogy a következő kötetben is lesznek olyan típusú, talán még stílusú írások is, mint a befejező írás, tehát ez, ami a magánkiadásban jelent meg Budapesten, illetve aztán román nyelven is. Ez megtalálható egyébként az egyetemi könyvtárnak a megfelelő ugye, részlegén, hiszen ez egy régebbi 30-as évekbeli kiadvány. De ugye hasonló jellegű dolgokat fogalmazott meg, vagy ehhez kapcsolódóan, tehát hogy igazából tudományterületek között így körülbelül átjárva, tehát én úgy érzem, hogy egy művészettörténész, tehát főleg ugye a japán falnyomatoknak az elemzését hát egészen szakszerűen, és hát ugye gyűjtőként is hozzáértően prezentálta, de emellett elhangzott ugye, hogy volt egyfajta szociális érzékenység, ami rendkívüli, tehát ugye gyár igazgató. Ez most ugye ez egy ilyen félreértett valami is lehet, hogy hát ugye egykor egy teljes, teljhatalmú kapitalista valaki, aki hát most lehet ugye az előző rendszernek a mindenféle készletével élni, hogy a zsíros kapitalista. Ez egyébként nem így volt, és pont erre jó a maga visszaemlékezés, hogy gyakorlatilag mennyi ereje, energiája ment el arra, hogy igazából az igazgató tanács tagjai, akik általában ugye a különböző hitelező bankok részéről ültek be, hogy őket meggyőzze ugye az ő ötletei, tehát az újítások, illetve hát gyakorlatilag azokat a döntéseket, amiket nélkülük nem hozhatott meg, de ezek adminisztratív részei, tehát az ő újítása mindenféle szempontból az, hogy valóban törődött azzal a közösséggel, amit úgy érzett, hogy ő létrehozott, és ezzel felelősséggel tartozott. Tehát említettük, hogy iskolát hozott létre, igyekezett a gyár életét is valamilyen módon befolyásolni, ugye, ami nem csak a munkát tette ki, tehát a munkásainak a családtagjait is bevonta a saját maga által pénzelt egészségügyi rendszerbe, tehát orvost fizetett gyakorlatilag, hogy ellássa őket. És hát ugye ez valahol meg is hozta úgymond az eredmény, nem csak a termelés szempontjából, amit ugye elég büszkén prezentál, hanem abból is, hogy hát mondjuk ezt is büszkén írja, hogy mindössze egy sztrájk volt az általa működtetett 20 éves.
0: És az is csak egy napot tartott,
2: és hát ugye ez azért egy elég jó kapcsolatot feltételez. Tehát az általa közzétett írások, én nem tudom, én a korunk korabeli számán bukkantam rá, a munka és a ritmus valahogy valamilyen címmel, ez talán a második kötetben meg is fog jelenni újra, de ilyeneken gondolkodott, hogy igazából, és ezek nagyon kortárs nézetek, tehát ismerte Keynes-t, ismerte a korszak vezető gazdaságtörténeti vitáit, iskoláit. Ez ugye elő is jön nem csak a visszaemlékezésbe, hanem az utolsó írásba is, tehát rendkívül tájékozott, nyugatot gyakorlatilag bejárt, ez eljut az Egyesült Államokba, de Németország, ugye az alap Luxemburg, de tulajdonképpen tisztában volt azokkal a vezető nézetekkel, amelyek hát ugye hatással voltak, és rendkívül modernnek, kortársnak számítottak, tehát visszatérve az írásra arról töpreng, hogy megjelent egy amerikai szerző részéről egy olyan gondolat, hogy tehát igazából a monoton munka, mert hogy az tulajdonképpen a szerző szerint a szellemet ugye nem károsítja, hiszen az ember fizikai munkát végez, és a szellem emiatt szabad, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni, és akkor arra következtetésre jut, hogy hát behozzuk a ritmust, legyen ez zene, ének, stb., és akkor tulajdonképpen ez lefoglalja még azt az ösztönt is, ami, és hát ugye ilyenekkel gyakorlatilag vitázik Diamant is, tehát hogy rendkívül széles látókörű, ami maga az írást illeti. Én tényleg ajánlani tudom, nem azért, mert egy borzasztóan könnyű és mondjuk egy éjszakás olvasmány lenne, hanem inkább azért, mert nagyon kimért, tehát hogy is mondjam, az elég sok korabeli mondjuk forrás szöveget olvastam, ami mondjuk visszatekint a két világháború közötti időszakban. Mondjuk ez ilyen, körülbelül, hogyha 41-ben született, akkor körülbelül egy idős, és valahol az én szememben legalábbis egy polcra lehet helyezni a, nem tudom, ugye van a Mikó Imrének a 22 év, ami politikatörténeti szempontból taglalja az időszakot, ott van Ligeti Ernő, aki hát ugye sajtó főleg, de inkább a kulturális életet összegzi hasonló módon, és hát ugye ott lesz Diamanti Zsó, aki a kor gazdaságtörténeti realitásairól ír, úgy, hogy egyébként meglepő módon mellőzi legalábbis azt a politikai életet, amit nem tudom annyira a többi, vagy az említett szerzők mondjuk egészen primér módon tálalnak, és hát így kezdi, és engedjék meg, tehát általában irodalmi bemutatókon szoktak idézni, de én azért aláhúztam néhány érdekes megjegyzést, tehát azt mondja, hogy ez az írás már rég kikívánkozott belőlem, egyébként tényleg nagyon jó stílusba, ma is abszolút élvezhető stílusba ír, régebb, mint sem könyvformát ölthetett. Iskolás korombéli pillanat, amikor először hallottam egy romániai szeggyáros nevét, vele álmomban egyenrangú fél termelési kérdéseket vitattam meg. Mondjuk ez egy picit ugye visszatekintő, de így kezdi gyakorlatilag a visszaemlékezését. Azt mondja, hogy ez a könyv nem akar két évtizedes sebeket mutogatni, amint ez ma oly divatos. Ezt aláhúznám bármikor. Az idézőjeles kisebbségi sors által teremtett helyzetre azonban rá kell mutatnom. Ez a sors rám is nehezedett, mint annyi másra, sőt én rám kétszeresen. A részvény egyenlő többség és a nemzetiségi egyenlő többség irányából megállapíthatom, mindkettővel szemben alul maradtam. És azután rá kellett mutatnom az Erdély és a Regát, a Nyugat és a Kelet, az alkotómunka és a demagógia közt folyó állandó harcra, triviálisan szólva egy rosszul sikerült próbaházasságra. Gyakorlatilag tényleg erről szól, hogy milyen energiák mentek el arra, hogy ugye meggyőzze a hát feletteseiként viselkedő igazgatósági tagokat, hogy legyőzze azt a mentalitást, amiben ugye belécsöppen. Most gondoljunk bele abba, hogy itt van ez az ember, beállít, nem tudom, még gyakorlatilag alá se írják, még nincs szó róla a trianoni békeszerződést, Felvidékről ideállít, amikor egyébként a menekülési útvonal az ugye inkább visszafele mutat. Tehát a magyar érzelmét igazából a szöveg olvasása után, vagy annak alapján szerintem megkérdőjelezhetetlen. Tehát a monarchia érdekében gyakorlatilag harcolt, fegyelmezetten visszajött, megrótta azokat, akik gyakorlatilag leszakadtak az ő kontingenséről. Tehát, hogy igazából ilyen értelemben fedhetetlen, és ugye az említett gazdasági feltételeket keresve, ugye megállapította, hogy a térképre ránézve, közben ugye lövik az olaszok azt a helyszínt, ahol ő nem tudom, ugye tisztként, vagy már talán őrnagyként ott van ugye Olaszországban, ő meg ugye térképeket böngészi, hogy hol van ez a meccéspont, és hát ugye azért aranyos gyéres, ez az egyébként kiegészíti a szövegből, hogy hát ugye tényleg ez egy rendkívül rurális helyszínekkor, ettől sokkal azért iparosodottabb Torda, bár az is egy picit túlzás ilyen szempontból, de ott azért legalább voltak gyárak, csábították is egyébként oda, de ugye a fő érve aztán végül is kiderült az volt, hogy a földgáz hamarabb ér oda. Tehát igazából ő hamarabb le tud csapolni belőle olyan mértékű mennyiséget, ami aztán a bővítést is tulajdonképpen igazolni tudja. Na most a másik része a történetnek, hát ez borzasztó a jövőre nézve egyébként, azzal fejezi be az előszavát, hogy happy end nincs. Hát tényleg nem volt az ő esetében. Amit kiemelnék, és talán ami nem hangzott el, anélkül, hogy itt ismételni szeretném az elhangzottakat, hogy rendkívül kritikus meglátása volt, és azt gondolom a kritika mellett a humora is megmutatkozott. Tehát azért most gondoljunk bele, hogy ugye az a körülmény, amikor születik ez a szöveg, ugye milyen dilemmákkal nézhetett szembe, most már írhat, leírhat bizonyos dolgokat, ami miatt talán mit tudom én, egy olyan 5-10 éve azelőtt nem foglalkozott volna. Ez egy olyan visszatekintés, amit hát ugye probléma nélkül vállalhat, és azt gondolom, hogy vállalható is. No, de minden esetre, ugye, hogy kerül a csizma az asztalra, tehát ahogy említettük, hogy ő a sodronyipari vállalatnak volt a vezérigazgatója, de hát ugye mi az a sodrony, vagy a sodronyipari történet, tehát ő azt mondja erről, hogy drótnak, zárójelbe sodronynak, vagy húzalnak, nevezzük azt a fémanyagot, amely vékonyítás céljából megfelelő nyíláson az úgynevezett kaliberen át hideg úton, azaz felhevítés nélkül húzunk, és akkor oldalokon keresztül tárgyalja ennek egyrészt a történetét, másrészt azt, hogy ez egy nagyon fontos része, tehát ami melegítéssel készül, az nem drót, tehát ez fontos. De tovább megy, tehát az ilyen nyelvészeti dolgokhoz is azért egy picit, hogy is mondjam, konyít. Magát a drót elnevezést a legtöbb európai nyelvben a fonalszóból származtatjuk. Magyar meghatározás e nyomokon indulva megpróbálkozott a sodrony, a húzási folyamatból vett húzal, és az egyszerűen dracht szóból transponált dróttal. Egyik sem felel meg teljesen a magyar nyelvi követelményeknek. Legrosszabb a sodrony kifejezés, mert ha már új fogalom alkalmazása jön szóba, a régi külföldi tradíciók már nem kötelezhetnek bennünket egy amúgy is helytelenül képzett szó használatára. A húzalszót azért nem alkalmazzuk, mert a melegen hengerel drótot ugyancsak helytelenül hengerhúzalnak keresztelték, és fogadták el általánosan, így a hengerhúzalszót jobb meggyőződés nélkül meghagyjuk a hengerelt áru megnevezésére a drótszót a hideg úton húzott anyag számára. Mi ennek ellenére mégis sodronyiparnak kereszteltük a céget, az tisztán azért történt, mert az SI kezdőbetűk a román elnevezésű Industria Sirmé elnevezéssel egyeztek. Tehát, hogy igazából itt rendkívüli módon mindenki volt találva, és pontosan ez az előre megtervezett jelleme is kiemelhető, hogy mennyire előre tudott gondolkodni, tehát itt most beszélhetnénk ugye a németországi gépek beszerzéséről, vagy éppen azok félkudarcáról, hiszen nem érkezik meg időben az a beígért tőke a román bankok részét. Tehát, hogy igazából ez egyben, mint olyan kritika is a román gazdasági élet reflektálva, mint ahogy meg is fogalmazta ezt egyébként az előszóval. Tehát tulajdonképpen ő rendkívül kritikusan, de nem sértő módon viszonyult ezekhez. Nyilván itt azért személyes ügyek is megmutatkoznak, de azt hiszem ezt a szubjektivitást meg tudjuk engedni egy olyan embernek, akitől hát gyakorlatilag a végén mindent elvettek. Ilyen szempontból egy borzasztóan összetett kép bontakozik ki ebből a visszaemlékezésből, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy jelentőségét azt gondolom, hogy ipartörténeti, illetve gazdaságtörténeti vonatkozásba nyugodtan oda lehet helyezni a virtuális könyvespolcon a Mikó, illetve a Liget, akivel azt hiszem jó viszonyt is ápol a két világháború között, tehát hogy az ő korszak összegzésükhöz egyfajta ilyen kiegészítés nyilvánvalóan gazdasági szempontból. Amit nem találunk benne, tehát az a tipikus, vagy abban az időszakban tematizált sajátosan magyar ügyek története, habár utalásokat azért találunk, hogy ilyen vonatkozásban, hogy általában igyekezett nem nemzetiség alapján dönteni, amikor mondjuk szakmunkaerőt kellett alkalmazni a vállalatánál. Igyekezett ellenállni annak a nyomásnak, ami részére érkezett, hogy bizonyos nemzetiségek mondjuk fölülreprezentálva, tehát hogy igazából ezeket a dinamikákat elég világosan leírja, és hát ugye ez mint olyan egyfajta ilyen nagyon jó keresztmetszetét is adja az akkori gazdasági logikának, gondolkodásnak, illetve egyfajta receptjét is annak, hogy bizonyos dolgok miért nem működtek, vagy úgy működtek, ahogy. Tehát elég érdekes meglátásai vannak, hogy miért mennek csődbe bizonyos cégek, akik hát ugye hasonló alapítással történnek, és ugye virágzó jövő állhatott volna mellé. Illetve eltöpreng azon, nem erdélyi származásuként, hogy itt van ez a kincs, ez a föld, aminek mindenféle nyersanyaga, adottsága, mindenféle dolog megvan, és hát ugye e fölött ennek a kiaknázása helyett ennek a származásáról vitatkoznak bizonyos döntéshozók, és hát ugye ezek az energiák gyakorlatilag erre összpontosulnak. Holott ugye ő szerintem szinte többet tesz hozzá a gazdasági, de társadalmi közösségéhez is azáltal, hogy létrehozza ezt a projektet, ezt a vállalatot. Most gondoljunk bele, hoztam is egy ilyen, nem vagyok gazdaságtörténész, és írtózom is a más meglátásába belekontárkodni, de egy egyszerű demográfiai kimutatás ugye Aranyos-Gyéres városról, ami hát ugye 1910-ben ez egy 2500 összlakosú város volt, 1920-ban megérkezik ide Diamant Izsó, megalapítja a Sodronyipari részvénytársaságot gyakorlatilag, és 1930-ra 4124 lakosú a város, holott a dinamika önmagában nem indokolja, hiszen mondjuk 1890-től egészen 1910-ig, tehát a 2240-es lakosságszámtól egészen 2500-ig jut el. Tehát itt valami ugye történik, hát ugye egyszerűen ez a vállalat létrejön. Nyilván ő nem itt él, vagy nem ebben a közegben fog többségében meglenni, tehát ő szépen felköltözik, vagy többségében egyébként is utazik, de Kolozsváron hozza létre azt, erről is szó volt ugye azt az impozáns lakhelyét, amihez egyébként ragaszkodik, ezt bevallotta, van egy hatalmas kerthelyisége, ahol ő egyébként jól érzi magát, de hát ugye azért is kell Kolozsváron működnie a cég központjának, mert most gondoljunk bele, hogy egy nagyobb volumenű tranzakciót nem lehet lebonyolítani Aranyos-Gyéresen. Tehát nincs bankfiók. Minimum tordára kell elmenni, de annyi pénzom sincs. Tehát, hogy igazából ez indokolja azt, hogy a vállalatnak a központi épülete, irodahelyisége, illetve nyilván ez aztán szétburjányzik, tehát az országban több fele is befektetnek, illetve ez is kiderül a szövegből, hogy ugye Brajla, a Galac környéke, illetve más helyeken is, Bukovinában hogyan növi ki magát, és hogyan lesz nyereségek mellett is egyéb bővülési tendenciákat, hogyan tudod így kiaknázni, de hát tulajdonképpen ez az, ami a lényeget megragadja ebből a tekintetben.
0: Ebben a memoárban, amit ő ír, leírja Aperté, hogy beraktak ebbe az igazgató tanácsba mindenféle bukaresti ingyen élőt, ugyanúgy, mint ma az igazgató tanácsok tele vannak tömve ilyen ejtőernyősökkel, akik szipolyozzák a vállalatot, és ahogy megszagolják, hogy van egy kicsi pénz, rögtön ki akarják osztani saját maguk között, és vannak román alkalmazottjai pénzügyi szakemberek, akik ők maguk is látják, hogy ez mekkora a hülyeség, és megtanítják, hogy kell elrejteni különböző könyvelési trükkökkel ezeket a pénzeket, hogy legyen miből fejleszteni a vállalatot, hiszen az alkalmazottnak az az érdeke, hogy legyen minél jobban fejlesztve a vállalat, mert akkor talán több pénzt fog kapni, több fizetést. Ez az egyik. A másik az, hogy persze, amikor ő megalapította a vállalatot, akkor Szlovákiából, Csehországból és Németországból hozott specialistákat, főmérnöktől technikusokig és lefele. és 1920 után óriási presszió van rajta, hogy románosítson. És állandóan, hogy több román, és ennek, ahogy csak tudott, ellenállt, ezt nagyon jól mondta a történész, hogy igyekezett eltekinteni mindenféle etnikai jellektől, csak a szakemberségre. Tehát, hogy jó szakember, vagy nem jó. Nagyon korrektül mozgott ezen a téren, és tényleg értette azt, hogy mit jelent kisebbségben lenni, és megszenvedte ezt, igaza van, hogy kétszeresen. Itt volt Kolozsváron a vállalat...
2: Igen, Szentegyház utcában.
0: Szentegyház utcában, balettiskola bent lakás van, az az épület. Na most ígértem korábban, hogy elmondom, hogy miért voltak neki orosz szakirodalmi ismeretei is, ezzel adós maradtam, és akkor már többet nem bosszantam önöket. Haton voltak testvérek. Diamant Izsónak még volt 5 testvére. Egyetlen egy, a legnagyobb testvér élte túl a holokausztot, aki éppen Diamantnak az unszolására 1939. augusztus 31-én elindult családostól Vágújhelyről, hogy Kanadába kitelepüljön. Ez a szerencsétlen Diamant 1938-ban feleségestől Amerikában járt az Egyesült Államokban, New Yorkban és Washingtonban konferenciákon vett részt, és utána elvitte a feleségét, meglátogatták, a Niagara vízesést akart az asszony látni, és elvitte Kanadába is, és hát a nő, őt lenyűgözte Kanada, és hazajött, és az minden családtagjának mondta, hogy Kanadába kell költözni, Európába, világosan látta, hogy merre megy Európa. Semmiféle kétsége nem volt, hogy mi lesz Európában, és az ő sorsuk is hogy lesz, hogy alakul. Tehát Kanadába kell. Meggyőzte a legnagyobbik nővérét, hogy költözzenek Kanadában. Na, az túlélte a holokauszt, a többi egyik sem. Az egyik fiú testvére, öccse, Maximilian Miksa, mérnök volt. Diamant segítségével próbált valahogy szintén Erdélybe boldogulni. Fugyivásárhelyen létrehoztak egy palagyárat, amelyik csődbe ment a válság idején. Utána próbálkoztak a legkisebb testvérrel, egy lányjal, aki építőmérnök volt, aki Svájcban végzett. Ezzel együtt próbáltak Nagyvárad mellett egy kátránypapírgyárat létrehozni, az meg felgyúlt, és, vagy felgyújtották, nem lehet tudni, és leégett. Úgyhogy csődbe ment, úgyhogy Miksa ott volt 32-ben egy végén állás nélkül, és akkor hirdették meg Sztálinék azt az első 5 éves terv után, amelyik 6 éves volt, hogy kinyitják a Szovjetuniót a nyugati mérnökök előtt, hogy jöjjenek és építsék fel a Szovjetunió nagyiparát. Úgyhogy jöttek is Németországból, Angliából, Franciaországból, és ő is elment, és fel is vették, és kiköltözött a családjával együtt Moszkvába. Úgyhogy ott dolgozott egészen 38-ig, már 36-ban észrevette, Moszkvában volt egy ilyen nagy épület, ahol ezek a külföldiek laktak, nyilván figyelték őket, és de nem az volt a baj, hogy figyelték, hanem hogy időnként eleltűnt egy-egy család mérnököstől együtt, és nem lehetett tudni, hogy hova tűnt el. És akkor azért neki voltak elképzelései, és gondolta 36-ban, hogy bejelenti, hogy most már ott van 5 éve, és akkor elég volt, és hazajön. De Sztálinek mondták, hogy nem azok kémek voltak, sizé, de magával nincs semmi, mert maradjon nyugodtan. Úgyhogy maradt 38-ig, egyre nyugtalanabbul szerintem. 38-ban aztán úgy döntött, hogy mégis hazajön. A feleségével volt ott, egy lányával és a fiával. A fia nem jött haza, mert ő ott maradt tanulni az egyetemen, de közben szerelmes is volt Lubudinában, nem tudom, a nevét nem emlékszem most hirtelen rá, aki táncosnő volt, ott maradt. Na most ez körülbelül 6 hónap után már nem tudott róla a család semmit, és úgy nézett ki, hogy örökre nyoma veszett. Úgyhogy ők hazaköltöztek, Nagyváradon próbáltak élni, és onnan is deportálták a szülőket. A lányuk szerencsésen megmenekült, mert ő úgy gondolta a szülők bánatára 39 nyarán, hogy ki fog vándorolni egy ifjúsági cionista csoporttal Palesztinába. Ebbe támogatta Diamant is az ötletet, hogy menjen. És hát majdnem nem sikerült neki, mert az utolsó hajó, ami Triestből kiutazott, kievezett, az úton Görögország partjainál kapta a radiogramot kapitány, hogy közölje Haifába a kikötői hatóságokkal, hogy ez az utolsó hajó, amelyik Európából kiment, mert kitört a háború szeptember 1-én, és hogy több hajó nem lesz. És akkor ez a kapitány, aki egy olasz zsidó volt, megfordította ezt a hajót, motor defektet színlelve visszajött Triestbe, és ott matatott rajta, vagy két napig semmin, és leszállította a fiatalokat, hogy menjenek, és szedjék össze a városba az összes zsidó fiatalt, aki még nem jutott hely nekik, köztük a Diamant Maximilian lányát is. Étel nem lesz, csak kevés, kétszeresen annyi utast vett fel, de víz lesz, és valahogy kibírják 5 napig. Úgyhogy ő kijutott. Diamant Miksát és a feleségét Auschwitzba deportálták, Nagyváradról nem tértek vissza. De nyilvánvaló, hogy amikor ő visszajött, akkor beszámolt Diamantnak 38-ban arról, hogy ott mi történt, és valószínűleg tartom, hogy már 31-től kezdve küldött neki levélbe anyagokat és információkat arról, hogy mi folyik. Tehát neki volt egy közvetlen kapcsolata ott. Ezért olyan izgalmas az a konkrét példákkal, amiket hoz ő ebben a 32-ben megjelent tanulmányában a szovjet gazdaságról. Szóval ilyen szempontból is izgalmas olvasni való ez a kötet.

Diamant Izsó élete került bemutatásra Fodor János történész és Tibori Szabó Zoltán történész, újságíró és a kötet szerkesztője által. Ez volt mai vasárnapi beszélgetés rovatunk. A szerkesztőt Albert Máriát hallották. További kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Ezzel homokóra adásunk a végéhez érkezett. De ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom önöket a vasárnap reggeli információs műsorunkba. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit vasárnap reggeli műsorunkban, szeptember 6-án. A mikrofonnál Ungveri Szendét hallhatják. A következőkben a jó hír csendül fel. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek. Ézsaiás próféta könyve, 51. fejezet, 7. verse. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett 2. levele, 1. fejezet, 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat a vasárnap reggeli információs műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Pál első levele Timoteushoz 4. fejezetének 8. versével köszöntöm Önöket, mely így szól. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Ámen. Nézzük, mivel várom kedves hallgatóinkat, hogyha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan a napáhítata csendül fel, majd a napkalendáriumát lapozzuk fel. 6 óra 30 perckor a tegnapi harangszó rovatunk ismétlése következik, majd névnaposainkat köszöntjük, és ismét felcsendül a jó hír. 7 órakor aranyszalagtár rovatunkat közvetítjük. 7:30-kor rádiónk önkéntes munkatársa, Fásmét Mária olvas fel. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő másfél órában is. Most pedig a napáhítata csendül fel Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.
2: A napáhítatának címe a teljes kép. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ézsaiás próféta könyve 55. részének 11. verse. A mai nap áhítatának szerzője Jim Fleming, Indiana államban élő amerikai testvérünk. A szokásos szombati férfi reggelin vettem részt a gyülekezetünkben. A fő előadó krétarajzokat készített, miközben motivációs előadást tartott. Beszéde kezdetén egy fakeretre tűzött nagy fekete lepedőre rajzolt. Ahogy dolgozott és beszélt, nehéz volt kivenni, hogy mi lesz a rajzból. Úgy tűnt, hogy mindenféle terv nélkül ugrál egyik vonásról a másikra. A krétával jeleket rajzolt, majd elkente és összekötötte őket a korábban készített jelekkel. Néha egyszerűen csak áthúzta a már elkészített ábrákat. Az jutott eszembe, hogy Isten gyakran hasonló módon dolgozik. Isten minden egyes Krisztus követőt arra hív, hogy általuk az isteni cél különböző részeit megvalósítsa. Lehet, hogy számunkra lehetetlen látni, hogy Isten milyen cél felé tart, és hogyan kapcsolódik mindenhez a mi részünk, vagy hogy Isten halad-e előre egyáltalán. De akár csak a művész azon a szombat reggelen, Isten is ismeri a végső képet, és azt, hogy mi mindannyian hogyan illeszkedünk ebbe bele. Nekünk azonban nem kell ismernünk Isten végső művét. Azt majd csak akkor látjuk meg teljes egészében, amikor együtt leszünk Teremtőnkkel az örökké valóságban.

imádkozzunk. Drága édesatyánk, segíts, hogy elvégezzük a feladatokat, amelyeket te szántál nekünk. Ámen. Nem kell látnom a teljes képet, hogy hűen kövessem Istent. Üzeni Jim Fleming, amerikai testvérünk, akinek ma a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a keresztény művészekért.

a napáhítatát hallhatták Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel.

Szeptember 6-a, az év 249. szökőévekben a 250. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 116 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 394-ben első Theodosius csapatai megsemmisítették a nyugat-római birodalom seregeit, Flavius Eugenius és Abergates meghalnak a Frigidus Menti csata során.

1698-ban ezen a napon első Lipót magyar király kinevezte Brajkovics Márton zágrábi kanonokot a Zengmodrusi egyházmegye élére. 1848. szeptember 6-án Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendelte az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1859-ben ünnepélyesen felavatták Budapesten a Dohány utcai zsinagóga épületét. 1934. szeptember 6-án Bartók Béla befejezte az 5. vonos négyest. 1939-ben ezen a napon Dél-Afrika hadat üzent Németországnak. 1941-ben ezen a napon a németek által megszállt területeken elrendelték, hogy a zsidóknak sárga csillagot kell viselniük zsidó felirattal. A rendelet csak a 6 évnél idősebbekre vonatkozott. 1959-ben ezen a napon a Mattel játékgyártó cég kiadta az első Barbie babát. 1984-ben ezen a napon megnyílt a budavári labirintus, a magyar történelmi életképek panoptikuma. Seems like 1991. szeptember 6-án a szovjet államtanács elismerte a balti államok függetlenségét. Szintén ebben az évben Leningrád visszakapta eredeti nevét, Szentpétervár lett. Továbbra is, korábban volt Petrográd. 1996-ban ezen a napon II. János Pál pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk szeptember 6-án. In vain. 1577-ben ezen a napon született Pietro Tacca, olasz szobrász. 1757-ben látta meg a napvilágot Gilbert Dumotier de la Fayette, francia forradalmár, tábornok, politikus. I wandered around and finally found some. 1892-ben megszületett Edward Victor Appleton, Nobel-díjas angol fizikus. 1903-ban született Kadosa Pál, kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus. 1908. szeptember 6-án született Pátrai Tivadar, magyar újságíró, kisgazda politikus. Szintén ebben az évben, szeptember 6-án látta meg a napvilágot Nemes Dezső, Kossuth-díjas történész, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

1966. szeptember 6-án született Emil Bog román politikus, Kolozsvár polgármestere. A születések után lássuk most azokat, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 6-án. ...1536-ban hunyt el William Tyndale, angol protestáns biblia fordító. 1566-ban elhunyt első Szulejmán, az Oszmán Birodalom 10. szultánja. 1868-ban ezen a napon hunyt el Szendrei Júlia, magyar költőnő, Petőfi Sándor felesége.

1960-ban elhunyt Piller György, kétszeres olimpiai bajnok vívó. 2007-ben ezen a napon hunyt el Luciano Pavarotti, olasz opera énekes tenor, a három tenor egyike. Szeptember 6-a, Svázvi földi királyságban a függetlenség napja. Ezek voltak tehát a szeptember 6-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Önök az Ágnus Rádió ébresztő információs műsorát hallhatják a 88,3-as MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro honlapunkon. A következő percekben harangszó rovatunkat hallhatják, utána névnaposainkat köszöntjük fel, és az óra utolsó részében pedig meghallgatjuk a jó hírt. Ha tehetik, tartsanak velem!
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat vasárnapi harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentit hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek menetrendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjeit hallhatják. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Szilaj Márk hirdeti az igét, délután 6 órától Füstőstót Paul prédikál. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Füstőstót Paul istentiszteletet tart. A Kétágú templomban reggel 10 órától Papákos tart istentiszteletet, míg délután 6 órától Buzogány emese szolgál. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától Buzogány emese hirdeti az igét. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila tartja az istentiszteletet. Az Újalsóvárosi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Füstöstót Beatrix hirdeti az igét. Az Írisztelepi templomban reggel 10 órától tanévkezdéssel összekötött istentiszteletet tart Farkas László. A Kerekdombi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba prédikál. A Szamosfalvi Egyházközségben reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart istentiszteletet. A Kölesföldi Egyházközségben reggel 9 óra 30 perckor Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Simon János hirdeti az igét. A Tóvidéki Egyházközségben reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál, tanévkezdéssel összekötött istentiszteleten. A Törökvágási templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter tartja az istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban reggel 10 órától Kacsu Emőke, még délután 6 órától Gede Csongor szolgál. A Százfenesi Egyházközségben reggel 10 órától Gudor Péter hirdeti az igét. A Kisbácsi Egyházközségben reggel 10 órától Olá Mátyás prédikál. Az Apahídai Egyházközségben reggel 11 órától Sikó Csaba istentiszteletet tart.

A következő percekben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjeit ismertetem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila szolgál, míg délután 6 órától celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától magyar nyelven Ferenc Egon József tart misét. 9 óra 30 perckor román nyelven Popesc Mihaice Krisztián celebrál, 19 órától pedig az egyetemisták misijén Böszörményi Géza celebrál. A Ferencrendi templomban reggel 9 órakor és 12 órakor misét tartanak a ferences szerzetes papok, követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban reggel 11 órától Székely Dénes szent misét tart. A Szűz Mária Szent Szíve, vagyis Jobbágy utcai templomban 10 óra 30 perckor Vizi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve, vagyis Kerekdombi templomban 9 óra 30 perckor Keresztes Olivér misét tart. A Szent József templomban az Íris telepen 10 óra 45 perckor Keresztes Olivér celebrálja a szent misét. A Szent István templomban a Dunántúton 9 óra 30 perckor Böjte Csongor szent misét tart. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától szombaton, vasárnap előesti szent misét tart Ferenc Antal.

A következőkben az unitárius egyházak és az evangélikus egyház istentiszteleteinek menetrendjeit ismertetem. A belvárosi templomban reggel 11 órától Jobbágy Júlia szolgál. Az Írisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba tartja az istentiszteletet. A monostoron délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor szolgál. Az evangélikus egyházban 10 órától Boldizsár Beáta tartja az istentiszteletet.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkat hallhatták. A következő percekben a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük.
2: Szeptember 6-án a Zakariás, Beáta, Ida, Csanád, Aldán és Magnusz névnapokat ünnepeljük. Lássuk most, honnan származnak ezek a nevek. A Zakariás a héber eredetű bibliai Zekária, Zekaria névből származik, jelentése Jahvé ismét megkegyelmezett. A Beáta latin eredetű név Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. Az Ida germán eredetű, jelentése harci istennő, tevékeny, serény. Más magyarázat szerint a már nem használatos Ida, Idu kezdetű összetett nevek rövidülése. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név, D kicsinyítőképzős származéka. Az Aldán angol-német eredetű név, az északi germán Haldan névből származik, jelentése egyik ágon dán származású. A Magnus latin eredetű név, római családnévből származik, jelentése nagy növésű, magas termetű. Köszöntünk tehát szeptember 6-án minden Zakariás, Beáta, Ida, Csanád, Aldán és Magnusz nevű hallgatónkat. Továbbá szóljon a következő dal mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: A mai nap ünnepeltjeit köszöntöttük a Wald zenekartól a reggeli dal című dalukkal. Isten éltesse őket! A következő percekben a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek. Ézsaiás próféta könyve, 51. fejezet, 7. verse. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett 2. levele, 1. fejezet, 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A jó hírt hallották. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondta el.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kegyesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatókat vasárnap reggeli műsorunkban, szeptember 6-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következő percekben aranyszalagtárovatunkat hallhatják, melyben a 2009. augusztus 11-i műsor következik, melyet Vitus István szerkesztett.
3: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a Credo mai hallgatóit. A mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban Viski János igehirdetését, valamint verses és egyházzenei összeállításunkat hallhatják.

Olvasom Istennek igéjét a János evangéliumából, a 8. rész 12-től 20-ig terjedő verseiből. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed ezért nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúság tétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem.

közeléből menekülnek a kövezésre kész írástudók és farizeusok, mint a sötétségben meghúzódó pincebogarak, ha valaki rájuk világít. Ezzel az én vagyok kijelentéssel Jézus azt akarja tudomásukra hozni, a ti fényetek csak néhány napig világít, aztán kialszik. Az én világosságom nem 7 napig világít, és nem néhány száz méterre csupán. Ma is sok embernél jelentkezik a kísértés, hogy többre becsülje a templomot az igénél, a helyet Jézus tiszta evangéliumánál. Pedig nem a külső dísza fontos, hanem az, mennyire világít az ige. Ha nem Jézus áll a középpontban, igéjével és szent lelkével, akkor Isten tiszteletünk egy halott vallási hagyomány ápolása csupán. Ezek a hagyományok pedig, látjuk, már nem elégítik ki az ember lelki igényeit. Ezért van tele Európa üres keresztény templomokkal. Ugyanakkor Jézus az én vagyok a világ világossága kijelentését nem csupán az aranygyertyatartók mellett mondta, hanem a nagy gyűjtő persei közelében. Ebből az a tanulság, hogy be kellene engednünk Jézust a pénzügyeink intézésébe is. Valaki egyszer azt mondta, hogy legutoljára a pénztárcánk tér meg. Ha nincs pénz az embernek, az a baj, ha sok van, az a baj. Másik tanulság az, hogy a nők udvarán hangzik el ez a kijelentés, éppen a házasság törésen rajta kapott nő megmentése után. Jó lenne, ha korunkban, amikor egyre több a házassági krízis helyzet és a válás, bevilágítana Jézus fénye a házas élet területére is. A Jézusi vallomás második fele így hangzik. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez azt jelenti, az övé lesz Jézus, és azt is, hogy belőle árad ki úgy, mint a világosság és melegség. Mit jelent Jézust követni? Több jelentés ez a szó. Először is van katonai jelentése. Követni a katonai parancsnokot oda, ahová az megy. Vele utána menni. Jézus a mi parancsnokunk. Második értelmezése az, hogy a szolga követi az ő urát, lesve minden mozdulatát és óhaját. Vajon ilyen gazdánk-e nekünk is Jézus? Harmadik jelentése, hogy egy bölcs tanácsadó tanácsára hallgatunk. Vajon ilyen tanácsadónk-e Jézus? Negyedik jelentése pedig, hogy az érvényben lévő törvényekhez, normákhoz igazodunk, és azok szerint rendezzük be életünket. Akinek Jézus ennyi minden, annak ígéri, hogy övé lesz az életvilágossága. Az csak természetes, hogy ezen a farizeusok megbotránkoznak, hiszen most már nem csak az élővíznek, hanem a világ világosságának mondja magát, ez pedig számukra Isten káromlás, hiszen a világosság, mint szimbólum, az Isten jelképe volt. Jézus a maga bizonyságtétele igaza mellett azt hozza fel, hogy van neki egy tanúja, az Atya. Csak hogy őt a Jézus vádlói nem ismerik. Ez pedig olyan vád a farizeusok felé, ami nyilván még jobban felingerli őket.

Babits Mihály, mi atyánk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világot. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved, békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezed sújtását sejtjük, Uram. S mondjuk, de nyögve szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod. Mint angyalok mondják mennyekben, előtted, Uram, a honjava, s hújon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem űrzi-e atyai gondot? Nem lenge az utolsó fürtön is, áldva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is? Megráztál, nem lehet szörnyebben, már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a bús gajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek, a gaz tied büntetni. Miénk csak az, hogy védelmezzük a mieinket, és ne vígy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország. Kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb, övé lesz a hatalom és a dicsőség.

Áprili Lajos, békesség Istentől. Nincs nyugalom, a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyugtalanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítatlanul pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarazd szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad, békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől.

0: Ennyi fért a mai krédóba. Istentől áldott és szép napot kívánok Önöknek. Békesség Istentől. A viszont hallásra.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

0: aranyszalagtár.
1: Aranyszalagtár rovatunkban a 2009. augusztus 11-i műsort hallhatták Vitus István szerkesztésében.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Kedves Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat! A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. A következőkben a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből. Üzenetek a Bárka oldalán című rész felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fájcsmit Mária.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Üzenetek a bálka oldalán című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mária.

Üzenetek a bárka oldalán. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 8. részének 1-től 22-ig, valamint 9. részének 1-től 17-ig terjedő verseit. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái. Nem esett több eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegységben. A víz állandóan fogyott a 10. hónapig. A 10. hónap

Nap első napján láthatókká váltak a hegyek csúcsai. 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült és visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. Kiengedett egy galambot is, hogy lássa, vajon leapadt-e a víz a föld színéről. De a galamb nem tudott leszállni, ezért visszatért hozzá a bárkába. Víz borította ugyanis az egész földet. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta, és bevette magához a bárkába. Várakozott még újabb 7 napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és íme már egy leszakított olajág volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy leapadt a víz a földről. Várakozott még újabb 7 napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. A 601. esztendőben az első hónap első napjára fölszáradt a víz a földről. Ekkor Noé eltávolította a bárka fedelét, és látta, hogy már fölszáradt a föld. A második hónap 27. napjára felszikkadt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz. Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, szárazföldi állatot és minden földi csúszómászot hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból, és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Kezetekbe adom őket, minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt, bizony számon kérem a benneteket éltető vért. Minden állattól számon kérem azt, és az embertől is számon kérem az ember életét, egyik emberétől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására alkotta az embert.
ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta. Isten azt mondta Noénak és fiainak, íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd azt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek, és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak. Ez lesz a jele annak a szövetségnek, amelyet minden földi élőlénnyel kötöttem. Eddig a felolvasott íge. Új bölcsönkre, Istennek a bárkára írt üzenetét 5 pontban szeretném felvázolni ebben a fejezetben. Első üzenete, amit megértettem, hogy Noénak meg kellett tanulnia hittel és bizalommal várni. Igen, várakozni. Bezárva egy bárkába, amelynek csak fölül volt ablaka, tehát nem láthatott semmit abból, ami körülötte történt. Jövőjét illetően semmi másra nem támaszkodhatott, mint Isten ígéretére és addigi hit tapasztalataira Istennel kapcsolatban, hiszen vele járt. Noénak biztosan voltak ilyen megtapasztalásai. Egy óhéber legenda arról beszél, hogy amikor Noé még építette a bárkát, egy napon, amikor éppen nem tartózkodott a bárka közelében, a gúnyolódó és dühös munkások lerészegettek, és az előre elkészített faanyagot, amely még rönkökben és deszkákban állt egy domboldalon, részek dühükben fölszabdalták és szétszórták a dombon. Noé megrendülten szemlélte a részeg embereket és munkájukat. Végig járta a dombot, és miután jól megnézte, sőt, le is mérte a szétszabdalt deszkákat, szent derűvel csak ennyit mondott a meghökkent és kábulatukból ócsúdó embereknek, nincs semmi baj, mindent pontosan méretre szabtatok. Ha ez csak egy óhéber legenda, lényegében akkor is kifejez valamit abból, hogy Noénak lehettek hasonló és megrendítő megtapasztalásai Istenről, akivel ő járt. Most, bezárva a bárkába hosszú időn át, csak ezekre a hit tapasztalataira támaszkodhatott. Biztosan voltak nehéz órái, esetleg napjai, kísértései, hogy elég lesz-e az élelem, nem borul-e fel a bárka, vége lesz-e valaha az özönvíznek,
Sőt, lehet, hogy nem egyszer hozzátartozóit kellett bíztatnia és vigasztalnia, akik ugyancsak Noé hitéből és bizalmából éltek. Reménységét még rájuk is át kellett sugároznia. A mai első üzenet tulajdonképpen, mint halk kérdés érkezett saját szívem felé, és így adom tovább. Amikor Isten bezár valahova, talán egy lehetetlennek tűnő helyzetbe, életformába, állásba, kórházba, szenvedésbe. Tudom-e, hogy ez gyakran? Igen, gyakran az ő megmentő kegyelme, mert így rejt el valami elől. De így bezárva, tudok-e várni? Tudok-e hittel, bizalommal és reménységgel várakozni? Sőt, még mások számára is reménység és bizalom forrásává lenni? Ilyenkor, amikor csak fölfelé van ablak, és magam körül semmi kilátás, tudok-e úgy imádkozni, mint a zsoltáros, a 139. Zsoltár 5. versében, hogy elől és hátul körül zártál, Uram, és fölöttem tartod kezedet. Ezt a hitet és bizalmat Isten felé Noé csak akkor kaphatta, amikor még napsugaras, ahogy mondani szokás, igazi béke időkben járt együtt Istennel. Körülzárattatásunk előtt kell ilyen hitre jutnunk, hogy elől és hátul körülzárva is érezhessük, tudhassuk. Istenünk felettünk tartja a kezét. Egy presbiter társamat egyszer bevitték a mentők a járványkórházba, meglehetősen riasztó leletekkel. Ott valóban körül volt zárva. Elől is, hátul is. És én tudom, biztosan tudom, de üzente is, hogy ő tudja, ki tartja felette a kezét. De ezt nem lehet a járványkórházban megtanulni, ezt már előzőleg tudni kell, hogy ott is tudhassuk. Ma ő, holnap talán én. A második üzenet, ki is kell jönni a bárkából, amikor megfeneklik a bárka az Ararát hegyén, Noé kiküldi hírhozóit, előbb a hollót, majd háromszor a galambot. De amikor az nem tér vissza, még mindig nem hagyja el a bárkát. Istennek kell beszélnie vele, aki így szól. Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt. Siralmas látvány lehetett, amit Noé látott. Sár és iszap, dögök és pusztulás mindenütt. A bárkában már egész kellemes volt és megszokott. Mégiscsak menedék volt az, rejtek, fedél. A Tibolt daróci pincelakókra gondolok, akik a hegybe vájt pincékben laktak, még az én diákkoromban. Akkor a kormány szép szobakonyhás, piros tetős házikókat építetett nekik. Egy részük nem volt hajlandó átköltözni, másik részük egy idő múlva visszaszögdösött. Mert megszokták. Ott valahogy rejtettebben érezték magukat. A néhai bunker lakókra gondolok, akiket itt is, de főként Németországban szinte erőszakkal kellett kihozni rejtekükből, mert még a bunkert is meg lehet szokni. Még emlékszem, hogy sok rákos palotai egyszerű öregember neheztelt Benkő Istvánra, mert lebontatta a régi templomot.
Hiába állt már a hatalmas és három tornyú új templom. Az evangélikusok ezen okulva sokáig nem merték lebontani a régit. Ha az első mondani való kérdéssé formálódott bennem, a második egy csendes figyelmeztetés a magam számára, és most így mondom tovább. Ha kell, ha Isten mondja, belül vagy kívülről, tudjunk kilépni a bárkából. Például régi, megszokott, vagy akár megcsontosodott életformákból. Mert a bárka és minden bárka csak addig menedékhely, amíg Isten valamiképpen tudtunkra nem adja, hogy jöjj ki, hagyd ott, fordíts hátat neki. Az ősi felirat harmadik üzenete, hogy Nóé első dolga, miután elhagyja a bárkát, oltárt épít az Úrnak, és ott áldozatot mutat be neki. Ezt is némán, szó nélkül cselekszi. Igen elképzelhető volna, ha előbb inkább szétküldi a család tagokat, hogy kémleljék ki a vidéket, mérjék fel, hol vannak. Vagy gyűjtsenek egy kis gizgazt alágyújtósnak, vagy egyszerűen csak járjanak egy jót a friss levegőn, hogy kinyújtóztassák elgémberedett tagjaikat. Ismét egy csendes kérdés. Ha megrendülne lábunk alatt a talaj, és előttünk, mögöttünk összedőlnének a házak, de valami különös kegyelem folytán életben maradnánk, mi volna az első dolgunk? Lenne egy is közülünk, aki letérdelne az udvaron és hálát adna? Az ige negyedik üzenete Isten döbbenetes realizmusáról beszél. Isten stílusa ilyen, a kiválasztott és megmentett embereiről, így gondolkodik szívében. Bár gonosz az ember szívének szándéka, ifjúságától fogva. Igen, az új magról, az új vetésről, akiket majd tovább plántál a földön, azokról vélekedik így. Mégis, ó, ez az isteni mégis, ez a kegyelem. Ennek az embernek, akikről, ha szabad így mondanom, semmiféle illúziója nincs az Istennek, ennek az embernek ígéri meg, hogy amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. De ez az amíg is Isten realizmusának jele. Amíg mi el nem pusztítjuk ezt a földet, amíg mi magunkra nem szabadítjuk az eget, addig ő nem változtat a renden. Azt mondja, amíg csak a föld lesz. De lesz-e? Lesz-e hely, ahol vetés és aratás lehessen? Ahol hideg és meleg váltogathassa egymást, ahol nyár és tél, nappal és éjszaka örök ritmusa lüktethessen? Isten megígérte, hogy amíg csak a föld lesz, ő ezt megadja. Irgalmazzon és könyörüljön rajtunk, mert gonosz az ember szívének gondolata ifjúságától fogva, és arra is kész, hogy kirúgja a lába alól a földet. Pedig Isten milyen világosan és félre érthetetlenül rendelkezik így a bárkából kilépőknek, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja.
mert Isten a maga képmására alkotta az embert, íme Isten védi az embert az embertől, s az emberen a maga képét. Az ötödik üzenet is Isten realizmusára mutat. Nem más ez, mint az isteni kegyelem. Mert rajtunk csak a kegyelem segíthet. Ha van mentségünk és lehet reménységünk, akkor ez lehet, hogy Isten először a Bibliában és első ízben egy emberrel a földön szövetséget köt. Jól értsük ezt a szót, mert a magyar szövetség szó nem pontos fordítása a héber eredetinek, és nincs is rá megfelelő szavunk. Itt nem két egyenrangú partner köt szövetséget. Itt Isten irgalmasan és kegyelmesen önmagát kötelezi el önmagának, hogy azzal az emberrel, akinek gonosz a gondolata ifjúságától fogva, mégis szövetségre lép. És ez a mégis, ez a kegyelem. Az ember ebben a szövetségben csak boldog és újongó, elfogadó lehet. Ennek az első szövetségnek a jele, az égen a szivárvány, annak is jele, hogy nem lesz több özönvíz. Ezt a szövetséget újítja meg Isten Ábrahámmal, majd Mózessel és Dáviddal. Aztán az idők teljességében új szövetséget köt az emberrel egyszülött fia, a Jézus Krisztus által. Ennek az új szövetségnek a jele Jézus megtöretett teste és kiontatott vére, és a kereszt a Golgotán. Ez az új szövetség azt jelenti, hogy az ember, akinek gonosz a gondolata ifjúságától fogva, mégis Isten szövetségese. Mert Isten mégis szóba áll velünk, és mégis van menedékünk Jézus Krisztus által. Mert igen, igen megrendítően szép és jó Isten stílusa, és igen reális Isten új szövetsége.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Üzenetek a bárka oldalán című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Üzenetek a bárka oldalán című részt felolvasta a rádiónk önkéntes munkatársa, Fásmit Mária. Ezzel mai ébresztő műsorunk a végéhez érkezett. Adással legközelebb 12 órakor várjuk kedves hallgatóinkat. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnosradio.ro honlapunkon. Én búcsúzom Pál első levele Timoteushoz, 4. fejezetének 8. részével, mely így szól. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Ámen. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat vasárnapi harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentit hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek menetrendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjeit hallhatják. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Szilaj Márk hirdeti az igét, délután 6 órától Füstőstót Paul prédikál. A Györgyfalvi úti templomban reggel 10 órától Füstőstót Paul istentiszteletet tart. A Kétágú templomban reggel 10 órától Pap Ákos tart istentiszteletet, míg délután 6 órától Buzogány emese szolgál. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától Buzogány emese hirdeti az igét. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila tartja az istentiszteletet. Az Újalsóvárosi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Füstöstót Beatrix hirdeti az igét. Az Írisztelepi templomban reggel 10 órától tanévkezdéssel összekötött istentiszteletet tart Farkas László. A Kerekdombi Egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba prédikál. A Szamosfalvi Egyházközségben reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart istentiszteletet. A Kölesföldi Egyházközségben reggel 9 óra 30 perckor Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Simon János hirdeti az igét. A Tóvidéki Egyházközségben reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál, tanévkezdéssel összekötött istentiszteleten. A Törökvágási templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter tartja az istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban reggel 10 órától Kacsu Emőke, még délután 6 órától Gede Csongor szolgál. A Százfenesi Egyházközségben reggel 10 órától Gudor Péter hirdeti az igét. A Kisbácsi Egyházközségben reggel 10 órától Olá Mátyás prédikál. Az Apahídai Egyházközségben reggel 11 órától Sikó Csaba istentiszteletet tart.

A következő percekben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjeit ismertetem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila szolgál, míg délután 6 órától celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától magyar nyelven Ferenc Egon József tart misét. 9 óra 30 perckor román nyelven Popeszk Mihaice Krisztián celebrál, 19 órától pedig az egyetemisták misijén Böszörményi Géza celebrál. A Ferencrendi templomban reggel 9 órakor és 12 órakor misét tartanak a ferences szerzetes papok, követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban reggel 11 órától Székely Dénes Szent misét tart. A Szűz Mária Szent Szíve, vagyis Jobbágy utcai templomban 10 óra 30 perckor Vizi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve, vagyis Kerekdombi templomban 9 óra 30 perckor Keresztes Olivér misét tart. A Szent József templomban az Íris telepen 10 óra 45 perckor Keresztes Olivér celebrálja a Szent misét. A Szent István templomban a Dunát úton 9 óra 30 perckor Böjte Csongor Szent misét tart. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától szombaton, vasárnap előesti szentmisét tart Ferenc Antal.

a következőkben az unitárius egyházak és az evangélikus egyház Isten tiszteleteinek menetrendjeit ismertetem. A belvárosi templomban reggel 11 órától Jobbágy Júlia szolgál. Az Írisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba tartja az Isten tiszteletet. A monostoron délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor szolgál. Az evangélikus egyházban 10 órától Boldizsár Beáta tartja az Isten tiszteletet.

Imádkozzunk testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőénekül a 159. ének első verszakát. A 159. ének így kezdődik: örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba mélyünk.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. részének 1-től 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, 70-et, és elküldé azokat kettőnként az ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. Mondd azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el, ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad. Ha nem, ti reátok tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról házra. És valamely városba bementek és befogadnak titeket, azt egyétek, amit előtökbe adnak. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten országa. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén ezt mondjátok, még a port is, amely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük. Mindazáltal ez legyen tudtatokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Mondom pedig néktek, hogy a Sodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz ama napon, hogy nem azé a városé. Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betsaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban lettek volna azok a csodák, amelyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna, hanem Tírusznak és Szidonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogy nem néptek. És te, Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fog lealáztatni. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. És aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Visszatére pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondta nékik, látám a sátánt, mint a villámlás lehullani az égből. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybedültünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra,
és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a

reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 432. éneket. Énekeskönyvünk 432. éneke, melynek mind a négy verszakát énekeljük, így kezdődik: mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?

0: Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Isten, örökkévaló mennyei atyánk! Örül a mi szívünk, hogy újra eljöhettünk szent házadba. Te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban minket gyermekeiddé fogadtál. Mi meghallottuk hívó szavadat, és egybegyűltünk, hogy téged együtt magasztaljunk. Segítségül hívjunk, szent ígédet hallgassuk, és hálát adjunk neked mindenért, amit a te atyai kezedből kaptunk. Te gerjesztetted fel bennünk a szent lélek által a házad utáni vágyakozást. Jó nekünk itt lenni. Hoztuk szívünk áldozatát jóságodért, kegyelmedért, mellyel naponta körülvettél, és megtartottál minket. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy közösségünk legyen veled, mert a mi kicsinységünk sehol sincs a te mérhetetlen nagyságodhoz és szentségedhez képest. Köszönjük, hogy nagyságodat abban is megmutatod, hogy nem feledkeztél meg rólunk. Nem hagytál magunkra bennünket, és bűneink ellenére sem kárhoztatsz minket, hisz nem ítéled el azt a bűnöst, aki hozzád fordul bocsánatért, kegyelemért, irgalomért. Kérünk, adj nekünk tisztán látást, hogy fel tudjuk ismerni bűneinket, és őszinte szívvel bánjuk is meg azokat. És tőled kérjük a Szentlélek megszentelő erejét és jelenlétét. Tarts meg minket, ha te mindenre elégséges kegyelmedben, még akkor is, ha minden nap vétkeztünk ellened, és visszaéltünk a te jóságoddal és türelmeddel. Légy áldott, mert megváltottál. Add, hogy ígédet hallva, ismerjük fel újra szeretetedet, és egész életünket hálaadással szenteljük neked Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké. Köszönjük, hogy te adsz erőt minden nap. Te élteted bennünk az örök élet reménységét. Te nyújtasz vigasztalást, ha bánat ér. Ígéd által vezetsz minket, és megtartasz a te utadon. Áldott legyen a te neved, mert nem hagytál elveszni minket. Mindenható Isten, ígéd üzenete után vágyakozunk. Megvalljuk, ha nem lennél velünk, ha nem tartanál meg, elvesznénk. Ha ígéd nem táplálna, erőtlenül és csüggetten állnánk a próbatételek között. De ahol ígéd szól, ott erő árad. Bátorítás, bíztatás száll hozzánk. Szét árad a békesség és a reménység. Add nekünk ma is ígéd áldott üzenetét. Szólj hozzánk, Urunk, készek vagyunk ígéd meghallgatására. Amen.
1: Amen.
0: Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve a 162. éneket énekeljük el. A 162. ének így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül, reménykedünk, örök Isten, te légy segítségünk.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igényét, úgy, amint az írva található, a Máté írása szerinti szent evangélium 28. részének 16-tól 20-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. A 11 tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket. És mikor meglátták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvén Jézus szólalékig mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ez Istennek ígéje. Kedves testvéreim, a halálból feltámadt Krisztus megüzente a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába, és ott majd meglátják őt. Az elhangzott alapíge arról tudósít, hogy miként történt ez a találkozás. Együtt vannak a tanítványok a hegyen, ott, ahová Jézus rendelte őket. Aztán egyszer csak Jézus megjelenik közöttük. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, de egyesek kételkedtek. És ekkor hangzottak el a mindnyájunk által nagyon jól ismert igeversek. Ez, testvéreim, Jézusnak a nagy missziói parancsa, mert benne van a kereszténység egész programja, az egész világ keresztényné tétele. Ma szórvány misszió vasárnapja van. Vizsgáljuk meg, hogy mit is jelent a misszió, mint küldetés, mint szolgálat. Ki az, aki ezzel megbíz? Az a Jézus, aki így szólt, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Az a valaki mondta ezt, aki ezelőtt nem sokkal tehetetlenül ott függött a keresztfán, és látszólag ki volt szolgáltatva a bűnös emberek kegyetlenségének. Viszont a kereszt halálért olyan teljhatalom birtokába jutott, amely alól a világ nem vonhatja ki magát. Az Istené a hatalom, és ő ezt a hatalmat fiának adta. És ezzel a hatalommal, amely néki adatot, gyűjti össze a világ minden népei közül a maga kiválasztott népét, az ő egyházát. Ezzel a hatalommal oltalmazza és megtartja az ő földön küzdő seregét, gyülekezetét, és terjeszti tovább egyre szélesebb körben Istennek az országát. Az egyház nem egy öncélú intézmény, hanem eszköz az Úr kezében, amellyel Isten az ő országát szélesíti és terjeszti itt a földön. Ezért van az, hogy amikor kijelenti abszolút királyi hatalmát a menny és a föld fölött, mindjárt utána így folytatja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Az a gyülekezet,
amely tudomást szerzett Krisztus hatalmáról a világ fölött, az rögtön kapja a megbízatást is, hogy terjessze Krisztusnak az evangéliumát. Mondja tovább a megváltásról szóló örömhírt minden embernek, mert minden ember meg kell tudja, hogy van üdvösség, hogy van bűnbocsánat, hogy van Istennel megbékélt élet, van megváltás Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Hát ez az öröm üzenet lett rábízva az egyházra. Ez az isteni jó hír az egyház legnagyobb szellemi gazdagsága, kincse és vagyona, amelyet nem tarthat meg csak önmaga számára, nem mert azért kapta, hogy adja tovább mindenkinek. Az egyháznak tehát nem az a lényege, hogy befelé forduló, csak önmagát építő tevékenységet folytasson, hanem az, hogy a neki közlött isteni üzenettel a rajta kívül állók felé forduljon meghódítani a világot Jézus Krisztus számára. Az egyházból, a hívők közösségéből olyan erő kell kiáradjon, amely az emberi életet megnemesíti, megtisztítja és megszenteli. Ezért nagy az egyház felelőssége. A mi felelősségünk a világgal szemben, tehát a templomon, a gyülekezeten kívül élő emberekkel szemben, mert a megbízatás így szól, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát missziói felelősséggel tartozunk a világgal szemben. Világ. Nagy a világ. Hol kezdődik ez a világ? Lehet, hogy hozzád nagyon is közel. A társadnál, a gyermekednél, a szüleidnél, a szomszédodnál, vagy a legjobb barátodnál. Mindenütt körülötted, ahol még nem tudják, hogy Krisztus az Úr menjen és földön, az emberi szívekben, örömben és bánatban, élet és halál fölött, ahol a krisztusi lelkület, a megváltó kegyelem még nem hatotta át az életet. Ott van a világ. És ezért a világért felelősek vagyunk mindannyian. Számunkra is szól a parancs, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, arra tanítván őket, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek. Vajon hogy állunk mi ezzel a missziói felelősséggel? Érezzük ennek a súlyát? Megpróbálunk másokat elvezetni Jézushoz? Tudjuk, hogy nem csak magunkért, hanem másokért is igen felelősek vagyunk. Jó nekünk az, hogy hitünk által megragadtuk Krisztus kegyelmes karját. Akarjuk másoknak is ezt a jót. Mert az a hit, amely nem hódít, az halott hit. Ugyanis a hitnek két oldala van. Belső és külső. Hitünk belső oldala Isten felé fordul. Istennel való belső élet közösséget jelent. Ugyanennek a hitnek a külső oldala a másik ember felé irányul. Hitünknek ezt a külső oldalát a Biblia tanúbizonság tételnek nevezi. És mi, akik hiszünk, tanúk vagyunk. És tudjuk, hogy a tanú arról tett bizonságot, amit látott és hallott. De ha nem látott és nem hallott semmit,
akkor hallgat. És ha egy keresztény ember hallgat akkor, amikor tanúskodnia kellene, nyilván nem volt tanúja Krisztus szenvedésének és feltámadásának. És akkor nincs miről, kiről bizonságot tegyen. A Márk evangéliuma 7. részének 24. versében ez olvasható. Elméne Tírus és Szidon határaiba, és házba menvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát. Bizonyára volt valami az ő megjelenésében, ami megkülönböztette őt más emberektől, ami leleplezte rögtön, hogy ki is ő. Volt valami különös kedvesség az ő arcán, valami különös vonzó ereje, kisugárzása az ő nagy szeretetének. Ugyan nem volt glória a feje fölött, ahogy a szent képek ábrázolják, de valami olyan kegyelem sugár vette körül, amit a szomorú és éhes emberi szívek hamar felismertek. Testvéreim, Krisztust egyszerűen nem lehet elrejteni. Lehetetlenség az, hogyha ő valahol jelen van, előbb-utóbb fel ne ismerjék az emberek. A friss virágot ugyan el lehet úgy rejteni, hogy a szem ne lássa, de az illata leleplezi rejtek helyét. A krisztusi életnek és szeretetnek is van olyan illata, amely elárulja magát, ha tényleg valahol ott van a közelben. Ha ő ott van egy ember szívében, lelkében, az ő lelke kiérződik annak az embernek a szavaiból és tetteiből. Ha valaki el tudja rejteni a maga Krisztusban való hitét az emberek elől, nagyon félő, hogy valami olyat rejteget, ami nincs is, mert az igazi hit mennyei jó illatot áraszt, és fényt sugároz maga körül. Fáradt, csalódott, szomorú lelkeket vezet Krisztushoz, misszionál, tanítványokká tesz másokat is. Lehet, azt mondja valaki, talán mégsem áll olyan rosszul nálunk a missziónak az ügye, hisz ha nem is minden alkalommal, de a nagy ünnepekkor tele vannak a templomaink. De ne áltassuk magunkat, testvéreim! Ne tévesszen meg minket a látszat, mert a nagy gyülekezeti közösség nem a mi hitünknek az eredménye, hanem az ünnep hagyományos varázsa. Bizonság erre az, hogy közönséges vasárnapokon már csak fele van itt a nagy ünnepi közösségnek. Hányan voltak itt olyanok, akiket te hívtál? A te hited bizonság tétele vonzott ide. És hogyha akkor így volt, akkor miért nincs így az óta is? Miért nincs így mindig? Talán az az oka ennek, hogy a ránk bízott evangélium nem jut általunk tovább ki a világba. Mi őrizzük a ránk bízott drága kincset. Önző módon csak magunk számára. Ilyenek vagyunk. És mégis van kereszténység, és terjed Krisztusnak az evangéliuma. Annak ellenére, hogy mi ilyenek vagyunk, mégis nekünk szól a missziói parancs, hogy elmenném, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ehhez a nagy missziói parancshoz Jézus egy nagy ígéretet is fűz, amikor azt mondja,
Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ezt az ígéri, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. És ő megteheti, hogy a mi szavainkon keresztül is sugározza a világba az ő lelkeket vonzó erejét. Imádkozzunk azért, kedves testvéreim, hogy így legyen ez most is és mindörökké. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el a 477. ének harmadik verszakát. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy, míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt, míg szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.

Mindenható Isten, egyházadnak ura és feje vagy. Az evangélium drága üzenetét bíztad ránk. Általa hirdetett üdvözítő akaratodat, és megajándékozol minket a hit drága tincsével. Kegyelmedből gyermekeiddé lehettünk, akikre szeretettel tekintesz. Táplálsz minket ígéddel és szent jegyeiddel, hogy megtartsál a veled való áldott közösségben Jézus Krisztus által. Mi hálát adunk ő általa, aki mennyei országodba hívott el minket, aki út, igazság és élet lett számunkra. Segíts meg, hogy legyünk az ő követői, mai tanítványok, akik vállaljuk a küldetést, a szolgálatot, hogy mindenek megismerjenek téged, a te szeretetedet, a te kegyelmedet, irgalmadat és jóságodat. Segíts minket hitben megmaradni, hitben járni és növekedni, a hit gyümölcseit teremni egymás javára és a te dicsőségedre. Ne engedd, hogy emberi bűnök megakadályozzanak minket abban, hogy bizonságot tegyünk rólad. Téged szeretnénk dicsőíteni, amikor méltó módon teszünk vallást szent nevedről, a szeretet cselekedeteink keresztül. Légy a családokkal, őrizd meg őket szeretetben, békességben és hűségben. Légy azokkal, akik egymástól elszakadtak, magányosan élnek. Légy atya özvegyeknek és árváknak. Jó atyánk, irgalmadba és kegyelmedbe ajánljuk azokat, akik gyászolnak, akik szomorúak, bánatosak, mert szeretteiket veszítették el, vigasztald meg őket. Mi hisszük, hogy a te szavad oda is elér, ahol az emberi szó falakba ütközik. Köszönjük, hogy Krisztusban vállaltad a szenvedést és a halált, hogy megmutathasd a csodát, hogy aki benned hisz, nem hal meg soha. Légy Urunk a betegekkel, akik szenvedés fájdalmat hordoznak, de még reménykednek a gyógyulásban. És erősítsed azokat is, akik már minden reményt elvesztettek, hisz te vagy az áldott orvos, aki gyógyulást adhatsz. Te fogod mindazoknak a kezét, akik átmennek az örök hajlékba, ahol nincs bánat és fájdalom, sem könny, sem halál. Jó atyánk, rövidesen megkezdődik az iskolákban a tanítás. Te légy gyermekeinkkel az oda és haza vezető útjukon, hogy semmi baj ne érje őket. Te adj értelmet nekik az átadásra váró anyag megértésére és befogadására. Áld meg a tanítók és tanárok munkáját, hogy szolgálatuk által gyermekeink felkészült, becsületes ifjakká váljanak. Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten szín előtt elcsendesedve és magatokban imádkozva.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Adj havonta egy lejt az Ágnus Rádiónak, ezzel a felkéréssel fordulok testvéreimhez. Külön persely van kitéve az Ágnus Rádió számára, adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten igéje az Ágnus Rádió szolgálata által jusson el azokhoz is, akik a gyülekezeti Isten tiszteletre a templomba idős koruk, gyengeségük, betegségük miatt nem tudnak eljönni. Az adományokat előre is Isten iránti hálával köszönjük. Hitünk megvallására készülve a 436. éneket énekeljük el. Énekeskönyvünk 436. éneke, melynek mind a négy verszakát énekeljük, így kezdődik. Vedes Jézusunk, s véled indulunk.

végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 488. ének első verszakát énekeljük el. Áldásoddal megyünk innen el.

az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 6-án, vasárnap déli műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

A mai napon Pál első levele Timoteushoz, 4. részének 8. versével köszöntöm Önöket, mely így szól. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.

Most pedig nézzük, mivel várom kedves hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Hamarosan istentiszteletet sugárzunk. 13 óra 20 perckor a mai vasárnapi beszélgetés a rovatunkban Misztót falusi Kis Miklós életét, munkásságát és máig élő örökségét idézzük fel. Adásunk utolsó órájában pedig versrovatunkat közvetítjük, melyben Tollas Tibor Anyám Zsoltárt énekel című verse csendül fel. 14 óra 25 perckor a Zenélő Köntös komoly zenei műsorával jelentkezik Nagyi Bolya. Végül pedig a napáhítatával zárjuk műsorunkat. Ezzel várom ma önöket, ha tehetik, tartsanak velem!

A következőkben a Tóközi Egyházközségben rögzített délelőtti istentiszteletet sugározzuk, igét hirdet Bántó Tamás Csilla lelkipásztor.

Imádkozzunk! A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, drága ünneplő testvéreim, énekeljük a 168-as ifjúsági éneket, minden új nap veled kezdődik el.

Isten hozott benneteket az Úr házába. Milyen jó, hogy minden új nap és minden új tanév vele az Úr Jézus Krisztussal kezdődik el. Szeretettel köszöntjük a gyülekezeti tagok mellett az óvodásokat, az iskolásokat, a szülőket, a tanítókat, a tanárokat, a dadusokat, osztálynevelőket. Együtt állunk meg most Urunk előtt, azért, hogy áldást kérjünk a 2026-2027-es óvodai és iskolai évre. Öröm számunkra, hogy mi gyülekezetként házigazdái, befogadói lehetünk ennek az ünnepélyes kezdésnek. És nem baj, hogy egy kicsit más, hogy egy kicsit zajosabb, mint máskor. Imádságra hívlak rögtön, de maradhattok a helyeiteken, így csendesedjünk el, és próbáljunk figyelni az Isten jelenlétében. Drága mennyei atyánk, jó nekünk a te jelenlétedben lenni, és kérni, áhítozni a te áldásodat. Nem önmagunkban bízva, nem csupán a szüleink kezét megfogva, nem csupán barátokra, jó osztálytársakra támaszkodva szeretnénk elkezdeni ezt az évet, hanem feltekintve rád. És olyan jó érzés, hogy ezt megtehetjük, hogy megtölthetjük élettel ezt a hajlékot, és a te szent lelkeddel és a te igéddel feltöltekezett gyermekek és felnőttek mehetnek majd ki a világba. Urunk, szeretnénk könyörögni családjaink, óvis csoportjaink, iskolás osztályaink testi és lelki egészségéért. Szeretnénk kérni téged, hogy végig támogass bennünket ezen az úton, amelyen most elindulunk, hogy a te támogatásoddal haladjunk, és érjünk majd célba. De szeretnénk a nyarat is lezárni itt a te színed előtt, és megköszönni annak minden drága ajándékát. Adj nekünk figyelő szemeket, halló füleket, értő szívet, hogy felfoghassuk valamiképpen, hogy mennyi ajándékodban részesítettél bennünket, családilag, gyülekezetileg egyaránt. És kérünk, legyen a te áldásod ezen az Isten tiszteleten, hogy jó legyen nekünk együtt indulni. Amen.

Készüljünk az ige befogadására, és énekeljük az énekeskönyvünk 465-ös számú énekét, az első, a harmadik és az ötödik verszakokat. Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad tengere.

olvasom nektek Isten igéjét, és ti is követhetitek a kivetítőkön. A János írása szerinti evangélium 6. részéből a 16-tól a 21-ig terjedő igeverseket. Alázattal, odafigyeléssel felállva hallgassátok az igét. Amikor pedig esteledett, tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk. A tenger pedig az erős szél miatt háborgott. Amikor azért 25 vagy 30 futamnyira beevesztek, és meglátták Jézust, amint a tengeren jár, és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Ő pedig azt mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Akkor be akarták venni a hajóba, de a hajó már is azon a parton volt, ahova tartottak.

Nem csak a tanítványok mondhatták azt, hogy lementek a tengerhez, hanem nagyon nagy hálával a szívemben én is elmondhatom nektek, hogy nyaraltunk a tengeren. Nagyon hálás vagyok érte az Úrnak, hogy még a 6 tagú családunkkal, amelyben van már 20 éves is, még mindig együtt nyaraltunk. És azt gondolhatnátok, hogy biztos azért hozta a tiszteletes asszony ezt az igét, mert a tengeren volt, és ez az ige is a tengerről, a hullámokról, a habokról szól, de nem egészen. János evangéliumában 7 különleges jel van, és mi ezen a nyáron már 4-et végig tanulmányoztunk itt a gyülekezetben. És képzeljétek el, hiszitek vagy nem, de az 5. tartunk, és ez, amit most felolvastam. És már a tengeren, a tengerparton elolvastam, hogy melyik is a következő jel, amelyikről szolgálnom kell itt a tókizi gyülekezetben, hogy beleillik-e az tanévkezdő istentiszteleti igébe. És azt gondolom, hogy kiváló alapige az 5. jel tanévkezdő istentiszteletre. Mert a történet az izgalmas hajóútról szól, mint amilyen izgalmas az az út, amin ma elindulunk. Mert a történet hirtelen támadt viharról és szélről szól, és élményekről, mint amik várnak ránk ebben a tanévben is. Úgy gondolom, hogy mélyen rezonál ez a történet a diákok, a szülők, a pedagógusok bizakodásával, bizonytalanságaival egyaránt. Tehát Isten üzen, és végül is nagyon örülök ennek a történetnek, hogy pont erről szolgálhatok most közöttetek. Szeretne az Isten elindítani bennünket ezen a tengeren, az Ovi tengeren és a Suli tengeren. Szeretne elindítani bennünket az ő áldásával. És különlegesnek tartom azt, hogy mi ezt megtehetjük. Hogy nem zártok be azelőtt, a jó hír előtt, hogy lehet szabad a tanévet az Isten jelenlétében kezdeni. Tehát olyan ez, mintha tengerre lépnénk, mintha a tengeren járnánk. Na de előtte el kell engedni a nyarat. Nem tudom kinek, hogy megy ez, fél lábbal még benne vagytok, fél lábbal még, fél szemmel még alusztok otthon, mert hát ebben az órában még aludni kell otthon, főleg vasárnap. Tudjátok, valamiképpen egy kicsit magatokban, a szívetekben le kell zárnotok egy kicsit a nyarat, elengedni, jól lakva, ajándékokkal teli. És ez a történet, amit felolvastam, ugyanilyen jó lakásból jön, mert a 4. jel, és az pontosan ezelőtt, a 6. résznek a legelején van, az 5000 ember megvendégeléséről szólt. Jól lakott a nép, jól laktak a tanítványok. Te is egy jó, gazdag nyár után vagy, tele élményekkel, jól lakva, és behajózol valami ismerősbe, de mégis ismeretlenbe, behajózol a kötelezettségekbe, behajózol abba, hogy már más a rendje a napnak, és mutatom nektek a kis vázlatot. Adi Endrétől, a költőtől kölcsönöztem az első pontnak a címét, új vizeken fogunk járni. Új horizontok felé, új titkok felé, és remélhetőleg az Istennek a vezetésével, a Szentlélek vezetésével. Nem tudom, kinek milyen érzések fakadnak fel a szívében, ha azt mondom, hogy tenger, patak, folyó, és ennek a hasonmását, ovi, iskola.
Ismerek víz iránt rajongókat, olyanok, akiket nem lehet kiszedni a patakból vagy a tengerből, mindig találnak benne valami újat. És ugyanúgy ismerek iskolásokat is, akik nem szégyellik a másik előtt sem azt mondani, te én várom a sulit. Nekünk van olyan gyermekünk, aki már mind mondja pár napja, hogy de várom. De várom, mert annyi újat hoz. Persze ismerek olyanokat is, akik iszonyodnak a víztől. Nekik túl hideg, túl vizes, túl kiszámíthatatlan, hamar megunják. Ugyanúgy, ahogyan a sulihoz is van, aki egy kicsit ilyen viszonyogva áll hozzá. Ezt a kettősséget, ezt a kontrasztot, ami benne van a tengerben is, és benne van a tanévben is, néhány képpel szeretném előttetek megmutatni. Ott van mind a kettőben az izgalom és a szorongás. Én nagy izgalommal vásárolgattam, és hallottam itt istentisztelet előtt, hogy van, aki a tolltartójával aludt az éjjel. Mert nagyon vagány, mert kicsi, mert élete első tolltartója, és engem igen, izgalomba hozott, meg látom, hogy a gyermekeim is vásárolgatnak dolgokat. Szeretem. Ugyanakkor szorongással tölt el, hogy lesznek-e barátaim, milyenek lesznek az új tanáraim, mi lesz ezen a tengeren. Mint ahogy izgalommal töltött el nekünk is lemenni a tengerre, de ott volt bennem a szorongás is, amikor a gyermekeim fejest, meg dead divingot, meg hátraszaltót, meg nem tudom, miket csináltak a tengerbe. Egyszerre van benne az izgalom és a szorongás. Vagy ott van benne a nyugodtság és a vihar a tengerben is, és az iskolában, az oviban is. Ugye vannak békés időszakok, de vannak váratlan nehézségek is. Claude Monet-nak az egyik festményét hoztam, hogy azt a vihart is annyira szépen tudta megfesteni. Hogy megláttatja-e veled az utat járva, a hajóban utazva, megláttatja-e veled az Isten annak a szépségét. Aztán benne van a csend és a zúgás is. És megengedte az Isten többünknek, hogy érezzük ennek a tengernek a csendjét, és ugyanúgy a zúgását is. Én nagyon szeretem azt, amikor csendes, fegyelmezett munkában látok óvodást vagy iskolást, hogy el tud csendesedni. De ugyanúgy az is helyén való, amikor mindennapi nyüzsgés is van az életünkben. Egy másik kontrasztja a tengernek és a tanévnek az a határszabás és a végtelenség. Igen, vannak határok, de ott van a tudásnak a végtelensége. Ott ültem a tenger partján, ment meg ahogy ti is, és tudtam, hogy van vége, és tudom, hogy a Genezáreti tónak is 21 méter a hossza, 12 a szélessége, tehát van valahol vége, de közben ott a parton ülve végtelennek tűnt. És az annyira jó, amikor az oviban meg a suliban azt tapasztalod meg, hogy hát ez a tudás, ami nekem van, az csak annyi csepp a tengerben, és szeretnék többet tudni. Valamiben elmélyülni, valaminek éppen az idén neki fogni. És adja az Isten ennek a lehetőségét. Egy másik kontraszt az átláthatóság és a mélység. A kiszámítható rend és az ismeretlen kihívások. És közben alakul a közösség. Mici Mackó és Malacka beszélget a képen, és azt mondja Mici Mackó, pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része. Mire Malacka megkérdezi, melyik az a rész? Az, amikor te meg én, mi leszünk. Te meg én. Ovis az ovissal. Ovis az óvónőkkel és a dadusokkal. Sulis a sulissal. Sulis a tanítókkal, tanárokkal. Mi leszünk.
közösséggé leszünk. Mert tudjátok, ezen a tengeren mind tanítványok voltak. És ebben a tanévben is, amit elkezdünk, mi mindannyian tanítványok vagyunk. Az óvitengeren tanítvány az óvodás is, a szülő is, az óvónő is, a dadus is, a takarítónő, a logopédus, az ápoló, és mindenki gondolja oda magát. És a suli tengeren is mindenki tanítvány, mindegy hány éves vagy. Tanítvány vagy. Diákként, tanítóként, tanárként, osztálynevelőként. Tanítvány vagy. Eléggé nagy emberi tévedésünk úgy elindulni, mint a tanítványok Jézus nélkül. Azt mondani nagy hegykén, hogy na, mi majd boldogulunk, így vagy úgy lubickolunk vagy vergődünk. De vannak kihívások, és egy kicsit visszaugrok a pontokhoz, hogy lássátok, a tanévnek kihívásai, nehézségei is vannak. Így fogalmazta ezt meg az ige. Már sötét volt, a tenger pedig az erős szél miatt háborgott. A genezáreti tó hírhet volt a hirtelen lecsapó, mindent felkavaró viharairól. Nem lehetett rájuk készülni. Így mondja, hogy háborgott, feltámadt a tenger. Ráadásul oda kapcsolódott még hozzá a sötétség is. A Bibliában a sötétség a bizonytalanságnak, az Isten hiánynak a szimbóluma. Aztán hiába tapasztalt hajósok, tapasztalt halászok, a természet erősebb náluk. Egy tanév során mindannyian átélünk viharokat, szeleket, sötétséget. Összegyűjtöttem párat. Mi lehet a gyermeknek, a diáknak a vihara? Például jönnek a nehéz belerázódások, a sírós napok, a társakkal való összeszokások, a kora reggeli kelések, az idegesítő tanárok, bocsánat, a túl sok házi, a meg nem értettség, a gyengébb jegyek, a kiközösítés, a fáradtság, a teljesítmény kényszernek a nyomása. A pedagógusoknak vajon vannak viharaik, sötétségeik? Összegyűjtöttem nektek is párat. Túlterheltség, a fegyelmezésnek a nehézsége, a hibakereső szülők, a rengeteg papírmunka, a motivációnak az elvesztése. De a szülőknek is gyűjtöttem össze viharokat és sötétséget, nem kell nagyon összegyűjteni, mindenkiben ott van. Az anyagi terhek, az aggódás a gyermek jövőjéért, családi, logisztikai káosz, koránkelés, időben lefekvés, annak a bánata, hogy hogyan lehetne minden napnak a végére betenni azt a pár percet, amikor együtt lehetünk, egy kicsit egymásra hangolódhatunk. Számomra az a tanulság, hogy a vihar az életnek a természetes része. A tanítványok eveztek, tették a dolgukat, és a viharok mégis jöttek. Nem a vihar hiánya határozza meg a keresztény életet, hanem az, hogy kihez fordulunk, akkor, amikor jön a vihar és a sötétség. Vagyis van rossz fókusz. A harmadik pontban az ige arról beszél, hogy a tanítványok fókuszáltak rosszul. Amikor meglátták Jézust, amint a tengeren jár és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Azért fura, mert ha Jézust látták, meg kellett volna nyugodniuk. És megrémültek. Mi van itt? Miután már 25-30 futamnyira beeveztek, az ókori görög-római futam, vagy stádium, egy futam 185 méter. Körülbelül 5-6 kilométert már beeveztek,
szélességében tették meg az utat, akarták megtenni az utat Kapernaumba, tehát kb. A tónak a közepe fele jártak, és meglátták Jézust a vizen járni, és ahelyett, hogy megnyugodtak volna, megrémültek. A rendkívüli, a megmagyarázhatatlan jelenség félelmet kelt az emberben. Máté és Márk az ő leírásaiban azt írják, hogy nem is ismerték fel Jézust, hanem kísértetnek vélték. A félelem, a vihar, a pánik megvakít, megsüketít. És Istennek a szabadítását is valami új veszélynek látták. Ha szeptembertől csak a ránk váró feladatoknak a hegyeit nézzük, szem elől veszítjük azt, aki a kezében tartja az időt és a képességeinket is. Ezért nagyon fontos, hogy a rossz fókusz helyett halld meg Jézusnak a szavát. Így írja a 20. vers. Én vagyok, ne féljetek. Ez Jézusnak a válasza. Ez az ego eimi, görögül, me fobeiste, ne fóbiáz, ezt jelenti. Én vagyok, ne fóbiáz. Ez nem csak azt jelenti, hogy hello, itt vagyok. Nem csak azt jelenti, hey, te nem ismersz fel. Hanem ez visszautalás az Ószövetségre, amikor Mózesnek is már úgy mutatkozott be az Isten, hogy vagyok. A vagyok vagyok. Az, aki az életedet adja, aki az életedet fenntartja. Az vagyok a tengeren is. Az vagyok az oviban is, az vagyok a suliban is, itt a gyülekezetben, a családban is. Ne félj, mert én veled vagyok. És ez az 5. jelnek, ez a tanévnek a legfontosabb üzenete. Nem vagy egyedül. Jézus nem hagy téged egyedül. Nem csak megetett, mint ahogyan azt a 4. jelben láttuk, hanem átvezet a tengeren. És ezek mind az Egyiptomból való kivonulásra és az isteni gondviselésre utalnak. Gondolj vissza azokra az utakra, az eddigi tanévekre, amikor az Isten veled járt. És Jézus nagyobb. A matek dolgozatnál, vagy gondold oda azt a tantárgyat, azt a percét a tanévnek, ami neked a legnehezebb, nagyobb annál. És nagyobb a képességvizsgánál, és nagyobb a felvételinél, és az érettséginél, a fáradtságnál, és a kiégésnél. Persze, te vedd komolyan az út rád eső részét. Ne felejtsétek, hogy a tanítványok a fele utat megtették. Nagyon keményen küzdöttek a viharban. Nem dőltek hátra, nem várták ölbetett kézzel, hogy az a hajó kimozduljon és haladjon. A fele utat kemény küzdelemmel megtették. Jézus akkor is velük volt, mert a hegyen volt és imádkozott, és biztos vagyok benne, hogy nem csak magáért imádkozott, hanem a hajóban, a tengeren vergődő tanítványokért is. Végül pedig a megoldás, a befogadás. Fogadd be az Úr Jézus Krisztust a te csónakodba, a te tanévet kezdő életedbe. Engedd, hogy Jézus ne csak egy külső szemlélő legyen, hanem a hajónknak az utasa és a kapitánya. Minden ovis csoportnak legyen ő a kapitánya, minden osztálynak legyen a kapitánya, minden családnak legyen ő az utasa és a kapitánya. Ha ő bent van, akkor a céltalan hánykolódás célegyenessé válik. Drágáim, nem egyedül kell végigcsinálni ezt a 36 hetet, jól mondom? 36 hét. Nem egyedül kell végigcsinálni. Vele a legnehezebb nap, vagy a legnehezebb tanév végén is célba érsz.
És hogy haragudjatok rám egy kicsit, hoztam 4 leckét. Már is 4 lecke. Indulj el, fogadd el a próbákat, nézz szét, nézz fel, és tanulj meg bízni Jézusban. Nekem ezt a 4 leckét adta János evangéliumából ez a történet. Legyen előttem tiszta a cél, de már az is jó, ha az óvoninik és a tanárok tudják, mi a cél. Indulj el! Próba nélkül nincs előrejutás, nincs növekedés. Lesz vihar, lesz eső, lesz ázás, lesz fázás. Fogadd el a próbákat. A 3. lecke az az, hogy Jézus közel van. Lehet nem néztél körül, lehet nem néztél fel. Vagyis ez egy nagyon jó lecke, nem vagy egyedül. Végül pedig tanulj meg bízni Jézusban, mert veled fut be a célba. Amen. Válaszolni fogunk az igére egy ifjúsági énekkel, ezt követi majd az imádság.

0: a vihartól ebben a tanévben. Nem azért, mert nem lesz vihar, hanem azért, mert bízhatunk benned a vizen járóban. Bátorítasz, hogy induljunk el, mert a hajónkban van hely számodra. Számodra, aki megnyugtatod a tengert. Áld meg bennünket, Urunk! Bátoríts bennünket az elindulásra, az út megjárására, a célba jutásra. Köszönjük, hogy áldással, bátorítással indítod el a diákokat, a pedagógusokat, a szülőket. Legyen ez a tanév a hitben való növekedés és a biztonságos megérkezés ideje. Annyi vihar feladat, szélpróba, esőben hántolódás lesz. Annyi öröm lesz, annyi újdonság, annyi élmény lesz, és mindezekben velünk leszel. Észrevétlenül társulsz hozzánk, Jézus. Néha nagyon is megérezzük, megtanuljuk, hogy nehéz egy-egy feladat, máskor észre sem veszük, és túl vagyunk rajta. Minden tengeres élményből tanulni fogunk. Ázva, fázva növekedni fogunk. A fejünk fölött hullámokkal, a szemünket csípő sóval, de tanulni fogunk. Hánykolódásokban, alámerülésekben, búvárkodásokban, kagylógyűjtésekben, partra jutásokban is növekedni fogunk, épülni fogunk. Ha nem akarunk is, erősödni fogunk. És az a reményünk, hogy egyre inkább a te tanítványaiddá leszünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
1: Fiataljait és azok szüleit. Hordozzuk őket imányunkban.
0: Indulnak az alkalmaink, vagy legalábbis néhány ezek közül, holnap már 17:30-tól női kör lesz, bátorítom az asszonyokat, akik esetleg ettől az új tanévtől akarnak bekapcsolódni a női körbe is. Na, ez egy új tanfolyam, lehet bekapcsolódni, lehet jönni. Kedden 17:00-től a vétabidióra, szerdán 6:00-tól a férfi kör, csütörtökön a babázó. Nagyon szeretettel kíváncsian várjuk a kismamákat, akik még gyesen vannak. Örüljenek neki, hogy ez a fajta szabadság az ővé, és kapcsolódjanak a babászóba. Pénteken pedig ifi. Végül a múlt vasárnapi versenypénz 320 hely volt, az Adonis Rádiónak pedig 15 hely gyűlt. Isten áldja meg az adakozókat. Egy ifjúsági gyermek éneket énekelünk. Van, hogy az élet most soha, de az úr nem van.

Az elmúlt közel egy órában a Tóközi Egyházközségben rögzített délelőtti istentiszteletet sugároztuk. Igét hirdetett Bántó Tamás Csilla lelkipásztor.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit vasárnap déli műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende.

Ebben az órában hamarosan felcsendül a nap áhítata, utána pedig a jó hír. 13 óra 20 perckor a mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Misztót falusi Kis Miklós életét, munkásságát és máig élő örökségét idézzük fel. Adásunk utolsó órájában pedig versrovatunkat közvetítjük, melyben ma Tollas Tibor, Anyám Zsoltár énekel című verse csendül fel. 14 óra 25 perckor zenélő köntös komoly zenei műsorával jelentkezik Nagyi Bolya. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem a következő két órában is.

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén, a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnosradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnosradio.ro elektronikus posta címen, vagy a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt Kolozsváron.

0: A következő percekben a nap áhítata csendül fel Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.
1: A nap áhítatának címe a teljes kép. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ézsaiás próféta könyve 55. részének 11. verse. A mai nap áhítatának szerzője Jim Fleming, Indiana államban élő amerikai testvérünk. A szokásos szombati férfi reggelin vettem részt a gyülekezetünkben. A fő előadó krétarajzokat készített, miközben motivációs előadást tartott. Beszéde kezdetén egy fakeretre tűzött nagy fekete lepedőre rajzolt. Ahogy dolgozott és beszélt, nehéz volt kivenni, hogy mi lesz a rajzból. Úgy tűnt, hogy mindenféle terv nélkül ugrál egyik vonásról a másikra. A krétával jeleket rajzolt, majd elkente és összekötötte őket a korábban készített jelekkel. Néha egyszerűen csak áthúzta a már elkészített ábrákat. Az jutott eszembe, hogy Isten gyakran hasonló módon dolgozik. Isten minden egyes Krisztus követőt arra hív, hogy általuk az isteni cél különböző részeit megvalósítsa. Lehet, hogy számunkra lehetetlen látni, hogy Isten milyen cél felé tart, és hogyan kapcsolódik mindenhez a mi részünk, vagy hogy Isten halad-e előre egyáltalán. De akár csak a művész azon a szombat reggelen, Isten is ismeri a végső képet, és azt, hogy mi mindannyian hogyan illeszkedünk ebbe bele. Nekünk azonban nem kell ismernünk Isten végső művét. Azt majd csak akkor látjuk meg teljes egészében, amikor együtt leszünk Teremtőnkkel az örökké valóságban.

Imádkozzunk! Drága édesatyánk, segíts, hogy elvégezzük a feladatokat, amelyeket te szántál nekünk. Ámen. Nem kell látnom a teljes képet, hogy hűen kövessem Istent. Üzeni Jim Fleming, amerikai testvérünk, akinek ma a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a keresztény művészekért.

0: A napáhítatát hallhatták Janicsko Mihály Noémi tolmácsolásában. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A vasárnapi beszélgetés mai adásában Misztótfalusi Kis Miklós életét, munkásságát és máig élő örökségét idézzük fel. Arról lesz szó, hogyan vált a 17. századi erdélyi nyomdász és betűmetsző munkája a közösség és az anyanyelvű műveltség szolgálatává, és hogyan őrizzük emlékét napjainkban. A témáról Dávid Zoltánnal, a Misztótfalusi Kis Miklós Református Sajtóközpont nyomdájának vezetőjével, Orbán István Dániellel, Misztótfalu lelkipásztorával, valamint Gergely Istvánnéval, a Házsungárt Alapítvány igazgatójával beszélgetett Pél Báth Kincső.
2: Vasárnapi beszélgetés.

0: Köszöntöm a vasárnapi beszélgetés hallgatóit, a mikrofonnál Pilbát Kincső. Mai adásunkban Misztótfalusi Kis Miklósra emlékezünk, akit elsősorban nyomdászként és betűmetszőként ismerünk, munkássága azonban ennél jóval többről szólt. A 17. századi erdélyi értelmiségi tudását és tapasztalatait hazahozva azon dolgozott, hogy a könyvek és az anyanyelvű műveltség minél több emberhez eljuthasson. Munkáját a közösség szolgálatába állította, öröksége pedig évszázadokkal később is velünk él. Neve előtt nem csak szülőfalujában, hanem Erdély több pontján is tisztelegnek. A vasárnapi beszélgetés mai adásában Misztótfalusi Kis Miklós munkásságát, hagyatékát és emlékezetét idézzük fel. Első vendégünk Dávid Zoltán, a Misztótfalusi Kis Miklós Református Sajtóközpont nyomdájának vezetője, akivel a nyomda kezdeti éveiről beszélgettünk. Dávid Zoltán arról is beszélt, hogy mit jelent számukra ma Misztótfalusi Kis Miklós örökségét továbbvinni az egyház szolgálatában, a mai kor igényeihez igazítva. Az iratterjesztés mellett online webshopot és kávézóval egy térben működő könyvesüzletet is nyitottak Kolozsváron, rendszeresen részt vesznek könyvvásárokon, az IKÉ-vel együttműködve pedig a Kolozsvári Magyar Napok Refoudvarának programjaiban is jelen vannak. Így a megszokott közönség mellett új érdeklődőket is igyekeznek megszólítani.
1: 1990-ben a rendszerváltás után az egyház részéről hajlandóság mutatkozott arra, hogy egy sajtóközpontot létrehozzon. Az én tudomásom szerint a sajtóközpontnak tartalmaznia kellett volna a kiadót, nyomdát, rádiót és tévét, plusz az iratterjesztést, ami a nyomtatott kiadványok terjesztésével foglalkozik. Ebből a 90-es években megvalósult mindenféleképpen a nyomda, a HEX támogatásával, segítségével, és a teológia, mint helyszín, helyet adott a nyomdának, és kb. 30 évig működött a Protestáns Teológiai Intézet helyszínén. A nyomda, a jóformán a sajtóközpont, a Misztótfalusi Kis Miklós nevet kapta, méltán utalva arra, hogy tiszteleg a legnagyobb erdélyi magyar nyomdász előtt, aki számos nehézségen is akadályon ment át, és nem feltétlenül a református egyház volt az, aki segítette ezeknek az akadályoknak a leküzdésében, hanem pont ellenkezőleg. És úgy érzem, hogy az akkori egyházkerületi vezetés ezt tudta, és ennek akart méltó módon eleget tenni, leróni valamit azért, hogy Misztótfalusi Kis Miklós megfelelő helyet kapjon az erdélyi református egyházkerületben. Kezdetben, ha jól tudom, akkor úgy az erdélyi, mint a Királyhágó melléki egyházkerületeket szolgálta ki a nyomda, később ez csak az erdélyi református egyházkerület lett, jelenleg ismét, amennyire csak lehet, visszacsatoltuk a Királyhágó melléki egyházkerületet is, rengeteget együtt dolgozunk, de nem csak velük, hanem másokkal is. Az évek során, a 2000-es évek elején megalakult a rádió, az Agnus Rádió, és én 2010 őszétől vagyok a Misztótfalusi Kis Miklós Református Sajtóközpont nyomdájának a vezetője, és 2013-14-ben inkább az egyházkerület részéről volt egy olyan hajlandóság, hogy a 90-es években elindított sajtóközpontnak eleget tegyünk, sajtóközpontot építsünk, szerencsésen visszakapta az Ötvös utca 1-3 szám alatti épületet, mai Kostanca utca, így átköltözhetett a teológiáról a teológia szomszédságába a nyomda, itt kapott helyet a rádió, itt rendeztük be az iratterjesztést is, és mondhatjuk azt, hogy akkor elindult a 90-es években megálmodott sajtóközpont képe fele, az elején média központként, majd később sajtóközpontként visszatértünk a kezdetekhez, és erdélyi református sajtóközpontként tartjuk számon, emlegetjük, viszont maga a nyomda tekintettel arra, hogy nagyon sokáig csak a Misztótfalusi nevét és a sajtóközpontot a nyomda képviselte, ezért inkább az egyházban főleg a nyomdára ragadt a Misztótfalusi Kis Miklós neve. Az évek során én úgy gondolom, hogy a nyomda, főleg a 90-es években, de a későbbiekben is a nyomda maximálisan szerepet vállalt az egyházi sajtótermékek elkészítésében, de főleg a 90-es években nagy szerepet vállalt a kolozsvári magyar kiadványoknak a kivitelezésében is. Nem csak mint nyomda, nem csak mint offset nyomda, hanem mint előkészítés, korrektúra, műszaki szerkesztés. 2010 után kialakult egy ilyen internethódítás, tévé, függőség, már nagyon be volt jöve, akkor a, főleg az internet, hogy már az emberek nem olvasnak, nincs annyira szükség a nyomtatott sajtóra. És ezt a mai napig is trend mondani, én egy kicsit másképp látom. Való igaz, hogy nagyobb a csata, jobban meg kell dolgozni a figyelemért, de úgy gondolom, hogy 2010 óta az 5000 példányszám körüli megjelenő egyházkerületi folyóirat az üzenet számára jelenleg a 4700 megrendelés nem feltétlenül egy rossz kép. Tehát mondhatjuk, hogy alig mozgott. Ez volt 5600 is az évek során, de nagyon ez a 4700-4500 szint alá nem esett egyik alkalommal sem. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberek részéről azért valami fajta lojalitás, valami fajta rendszer, megszokottság azért csak működik a nyomtatott sajtó iránt. De lelkészeknek ugyanúgy az egyházkerületi szakkiadványok, mint a református szemle, vagy a lelkészek rendszeresen használója az igehirdetőknek, ami szintén egy egyházkerületi folyóirat. Vagy ott van a református család, aminek ugyan esett a példányszáma, de megint annyira jelentéktelen mennyiségbe ahhoz képest, hogy Erdélyben milyen szinten változtak a világi lapok, hogy szerintem az 5200-as példányszámával egyáltalán nincs mit szégyenkeznie két havi megjelenésben. Végig a munka alatt. Nyomdás szakliceumot végeztve Misztótfalusinak a munkájával, az életével képbe voltam. Sose gondoltam azt, hogy én egy ilyen ember nevét viselő nyomdánál, vagy egyáltalán intézménynél fogok dolgozni, pláne nem az egyháznál. Úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy dolog volt annak idején, már csak a tudat az, hogy egy Tótfalusi nevét viselő intézmény vezetője lehettem. Az elején, hogy itt dolgozhattam, majd később egy óriási megtiszteltetés, hogy a vezetője is lehettem. Ezért úgy gondolom, hogy megpróbáltunk mindent a nevéhez méltóan cselekedni. Tehát sosem a profit a cél, de meg kell maradni a piacon, fejleszteni kell a rendszereket, de mindig a cél az, hogy szépet, tartósat, maradandót alkossunk, és ügyelve arra, hogy a külcsin fontossága sose kerüljön a belbecs fontossága elé. Ezt úgy gondolom, hogy eléggé szigorúan próbáljuk követni. Én nem mondom azt, hogy néha nem fordul elő az idősürgetése miatt egyéb baki, de ahogy mondják, csak az nem téved, aki nem dolgozik. A célunk tényleg az, hogy ennek a névnek megfeleljünk, és a lehető legjobban tudjuk képviselni magát az intézményt. Ezért is gondoltam azt, hogy az iratterjesztést fejlesztve 2014-ben jött a döntés, ugye, hogy építsünk, formáljuk a sajtóközpontot, majd 2016-ra a nyomda, iratterjesztés, rádió minden egy helyre került az Ötvös utca 1-3 szám alatt, és elkezdődhetett egy olyan munka, ahol már a nyomda kapott egy minimális fejlesztést, hogy tudjanak továbbiakban is dolgozni és megfelelő minőségben kiszolgálni az egyházat. Oda figyelhettünk az iratterjesztésre, amit mára én úgy gondolom, hogy egy olyan szintre sikerült emeljünk, ami mellett nincs miért szégyenkezni. Fontos számunkra azt, hogy az Erdélyben megrendezendő könyves vásárokra, kulturális rendezvényekre eljussunk. Elsősorban azért, hogy az embereknek megmutathassuk, hogy itt van, működik az egyházirat terjesztés, és a sajtóközpont azt képviselteti magát. Ugyanakkor próbálkozunk azzal, hogy azokat az embereket, akiket templomban nem lehet megszólítani, olyan módon vonzuk be a könyvek világába, például könyves kávézót alakítottunk ki a teológia földszintjén, amit az utcáról lehet, régebb is volt kommunizmus ide alatt ott kávézó, meg a 2000-es években is működtettek ott kávézókat, és akkor azt mondtuk, hogy miért nem lehetne ezt úgy elkészíteni, hogy ebből az egyház, a sajtóközpont morálisan is profitáljon, és egy olyan helyet létrehozni, ahol az egyház megmutathatja magát a templomon kívül is a mindennapokba. természetesen a berendezés, a hangulat, az próbálja hozni az egyházi kötődést, nem hogy csak próbálja, hanem hozza is az egyházi kötődést, és úgy gondolom, hogy ha valaki itt megtalálja a helyét, és a nyüzsgésben le tud ülni nyugodtan, egy könyvvel a kezében megiszik egy kávét, akkor már is egy kis lépéssel közelebb kerültünk a nagy egészhez, ami a fontosságot és az értéket képviseli. Ugyanakkor az erdélyi IKÉ-vel, az Ifjúsági Keresztény Egyesülettel közösen szerveztük meg 2017-ben a Refo 500-at, tehát az Erdély Református Egyházkerület összefogta a két intézményét, a sajtóközpontot és az IKÉ-t, és együtt szerveztük meg az 500 éves évfordulót a Kolozsvári Magyar Napok alkalmából, ami a Refósátor nevet kapta, a Refósátor 500, és 2022-ben, mikor felújításra került az óparókia, akkor az egyházkerület úgy gondolta, hogy az ikéseket, a fiatalokat költözteti be nagyon helyesen, és a templomhoz közel egy olyan felületet biztosít nekik, ahol gyülekezhetnek, gyűlést tarthatnak, találkozhatnak, beszélgetéseket tarthatnak, meg különböző istentiszteleteket maguk között, úgy a FIKE, mint az IKE részéről. És az átadás alatt jött az a felkérés, hogy akkor az udvarban készítsünk egy kis előadást, egy kis valamit, hogy ne csak az átadó ünnepsége legyen az épületnek, hanem egy picit több. Ebből lett a Refo udvar 2022-be, és most már 2026-ban a negyedik éve, most már céltudatosan, programokkal készülve, februártól gyülésezve, a diakóniával, az ikésekkel, a sajtóközponttal és az egyházkerülettel karöltve, FIKÉ-vel természetesen, együtt karöltve próbálunk programokat, állandó jellegű programokat és meghívott jellegű programokat, koncerteket szervezni, amivel be tudjuk vonzani az utcáról az embereket, és meg tudjuk mutatni magunkat, hogy itt vagyunk, ezt tudjuk, ezt csináljuk, és lehetőséget adunk a könyvvásárra, lehetőséget adunk kávézni, programra beülni, egy csendes helyre. Valahogy ugyanazt, mint a kávézónál, ugye most egy udvar berendezése messze nem olyan egyszerű, de úgy gondolom, hogy a visszajelzések alapján ez sikerül. Lehet, hogy itt elkanyarodunk magától a nyomdától, de Misztótfalusi, gondolom én, hogy gondolat módjában, amikor ő magára vállalja azt, hogy 2000 aranyos bibliát gyártat le a saját költségén, és hozza haza Erdélyben mindenféle nehézség és probléma árán, amennyit sikerült neki hazahoznia, az megint nem arról szól, hogy ő mekkora bizniszt csinál ebből, sőt ellenkezőleg valamit akar adni azoknak az embereknek, ahonnan ő származik és ahonnan jött. Tehát jóformán feladja a gazdagságot, feladja a tehetős életet, és feladja a jó életet Hollandiába, és visszaköltözik, ahol meg ugye nem kap semmi egyebet, csak állandó kikezdést, pocskondiázást, megpróbálja az egyházi nyomdát korszerűsíteni, maga Metzi szintén a betűket is próbál megfelelő teret adni az egyháznak, hogy tudjon a könyveken keresztül minél több emberhez szólni, és sajnos pont ellenkezőleg viszonyulnak hozzá, vasművesnek csúfolják, holott teológiát hallgatott és tanult, nem tudom, hogy elvégezte, de hogy az akkori ember, az akkori nyomdász, az egy nagyon magas pozícióba lévő ember volt. És Misztótfalusit meg pont ezért kezdik ki, hogy ő mit keres a lelkészek között, például a Farkas utcai templomban. Miért ül oda, ahova neki nem szabad, mert ő csak egy egyszerű vasműves. Később ezért is írja meg a Mentség című művét, amiben leírja az ősérelmeit. Na most, ha a 17. században, az 1600-as évekbeli ember, hogyha közt helyezi a saját maga élete elé, akkor úgy gondolom, hogy ez a minimum, hogy mi is szolgálatként fogjuk fel ezt a munkát, és próbálunk az ő örökségének megfelelően döntéseket hozni, és azokat a megfelelőképpen kivitelezni. Tehát ma a sajtóközpont odáig fejlődött, ugyan a kicsi téren, tehát hogy még lehetne ebbe az Ötvös utcába több mindent belevinni, de nem lehet minden fenékig tejfel. De offset nyomdával rendelkezünk, digitális felszereléssel rendelkezünk, ami a kis példányszámú kiadványoknak a kivitelezését segíti elő. Pólót tudunk készíteni, mindenféle karkötőt, sapkát, stb. Tehát próbálunk a mai igényeknek megfelelően szolgálatot tenni az egyházba. Emellett az iratterjesztés az működik, az online webshop, az online könyves üzlet az működik, és egyre jobb eredményeket ér, egyre többen vásárolnak róla. A kávézó úgy gondolom, hogy megfelelőképpen áll helyt a fizikai könyves üzlet mellett, mert a mutatók szerint, amióta a kávézó kinyitott, azóta a könyvek iránti vásárlás lényegesen megnőtt. Tehát majdnem 4-5-szörös növekedés látható, amióta a kávézó kinyílt. Tehát mindenféleképpen van mérhető fontossága. És akkor emellett nem menjünk el messze a rádiótól se, ugye, ami 2000-es évek elejétől működik, és végzi a feladatát, végzi a szolgálati feladatát úgy, ahogy tudja, és feltételezem, hogy azért tudunk egy olyan helyet biztosítani, kialakítani, hogy ma már az Agnus Rádió sem szégyenkezhet abban, hogy a tojás kofrácsa kirakott piszoárba kell egy adást felvenni, mert volt egy ilyen periódusa is, ugye, amikor indult, hogy nem volt minden a helyén, nem volt mindenre lehetőség, mindent megpróbáltak az akkori vezetők, a maximumot kihozták belőle, élt nappal átéve, de ugye a kezdet az mindig nehéz. És én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten az ő munkájuk igenis megszülte az eredményét. Tehát jelenleg ez a stúdió, ahol vagyunk, ez az Agnus Rádió vezetésének az eredménye. Természetesen kellett hozzá az Erdély Református Egyházkerület is, természetesen kellett hozzá a magyar kormány is, hogy támogassák, de összetettbe mégiscsak kellett valaki, aki ezt kijárta, és nem én vagyok az. Tehát, hogy az Agnus Rádió vezetősége rendesen helytállt, és megfelelő módon csatlakozott be a sajtóközponthoz. A mai napig is külön vezetősége van, külön rendezi, és én mondhatom, hogy megkerülhetetlen munkát végez, és kár lenne ezt valamilyen módon elbagatellizálni, hogy hát ez egy egyházi rádió. Igen, ez egy egyházi rádió, ez egy külön templom magába az online szférába és a frekvenciákon keresztül. És ez is becsatlakozhat Misztót falusi nevéhez, mert itt is a közszolgálja elsősorban és másodszorban is.
0: Dávid Zoltán, a Misztót falusi Kismiklós Református sajtóközpont nyomdájának vezetője beszélt a nyomda kezdeti éveiről, ma is végzett tevékenységeiről. Misztót falusi Kismiklós neve természetesen szülőfalujában is kiemelkedik. Orbán István Dániel, Misztót falu lelki pásztora azt mutatja be, hogyan őrzik a neves nyomdász emlékét a településen. Nem csak múzeumot szenteltek neki, hanem minden évben egy a tiszteletére szervezett hétvégével is felidézik alakját és örökségét.
2: Jó napot kívánok, békesség Istentől! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Orbán István Dániel a nevem, Misztót falui lelki pásztor vagyok. 2015 óta itt szolgálok Misztót faluban, és azóta Misztót falusi Kismiklós emlékének az őrzése szívügyem lett, hogyan él emléke Misztót falusi Kismiklósnak, és hogyan emlékeznek rá, nem csak a Misztót falusiak, hanem mások is. Hadd mondjam el azt, hogy elődeink már gondoskodtak arról, hogy emléke ne halljon ki. Itt említést kell tegyünk két nagyon fontos emberről, Molnár József a lelki pásztorról, és Molnár József a történészről. Ők azok, akik gondoskodtak arról, hogy emléke éljen, és letették az alapját még annak idején, annak a múzeumnak, amely ma is van, ma is látogatható. Itt a parókiánknak az udvarában van a múzeumunk. 1991-ben nyitotta meg kapuit, azóta a mindenkori Misztót falusi lelkipásztor adminisztrálja és gondoskodik, hogy minden rendben működjön itt. A múzeumunk egyik legértékesebb könyve az Misztót falusi Kismiklósnak az úgynevezett aranyas bibliája, amit 1685-ben adott ki Ámszterdámban. Itt az egyik eredeti példány itt a múzeumunkban megtekinthető. Egy nagyszerű, hát úgynevezett zsebkönyv formátumú kis könyvecske, és azért mondom, hogy nagyszerű, mivel abban a korban nagy előrelépés volt, hogy ilyen kicsi méretben tudták kinyomtatni, ilyen jó lapminőségre, és Kismiklós ezt a könyvet saját költségén, saját betűivel adta ki, nyomta ki. Emlékét, hadd mondjam el azt, hogy többféleképpen őrizzük. Egyrészt ott vannak maguk a művei, a nyomtatványai és az általa metszett betűk, amelyek ma is bizonyítják Misztót falusi Kismiklósnak a nagyságát. Másrészt pedig szülőföldjén és itt Erdélyben a róla való megemlékezések, rendezvények és előadások is hozzájárulnak ahhoz, hogy neve hát ne csak a szakemberek körében maradjon ismert, hanem tudatosuljon a köztudatban, hogy mennyire fontos volt Kis Miklósnak az élete szolgálata. Az volt a célom, hogy Kis Miklósnak a szolgálatának a nagysága, a jelentősége az minél több emberhez eljusson, és mindig azon gondolkodtam éveken keresztül, hogy hogyan lehetne ezt egy picit a köztudatba hozni, hogy mennyire nagy volt ez az ember. És így indult útjára az a fesztivál 2024-ben, a Kis Miklós napok, amelyeket idén harmadik alkalommal tartottunk meg. Nagyon szerényen indítottuk, 2024-ben egynapos rendezvény volt. Következő évben, 25-ben már kétnapossá nőtte ki magát, és nagyon örülök annak, hogy az idei évben, 2026-ban már háromnapos volt a rendezvényünk. Úgy igyekeztem beosztani, hogy legyen kulturális része is, ez a pénteki nap volt. Ez szólt a kultúráról, előadást tartottak a szakácskönyvéről. Jancsó Katalin volt az gasztrotörténész, aki előadást tartott nekünk erről. Aztán a következő nap az a jókedvről, a szórakozásról szólt, a szombati nap, valamint vasárnap Isten házában köszöntük meg Kis Miklósnak az életét, és ezt követően koszorukat helyeztünk el itt az udvaron, a parokia udvarán, a múzeumunk előtt, az ő mellszobránál. De engedtessék meg elmondani azt is, hogy a tavalyi évben, 2025. augusztus 16-án a Kolozsvári Magyar Napok keretében megünnepeltük születésének 375. évét, és megkoszorúztuk Kis Miklósnak a sírját. Itt köszönetet kell mondjak Szabó Gyulának, hogy társ ebben a kezdeményezésben, és ebben az évben is, augusztus 22-én sikerült ugyanezt az eseményt megejtenünk. Ott voltunk Kis Miklósnak a sírjánál, valamint ezt követően a Kolozsvári Református Kollégiumban egy beszélgetésre került sor, ahol az életéről is beszéltünk Kis Miklósnak, valamint ott is elmondtuk, hogy hogyan él az ő emléke, és hogyan emlékeznek rá. Hát így emlékezünk itt Tótfaluban, valamint tavaly óta így emlékezünk Kolozsváron. Köszönetet kell mondjak itt a Misztotfalusi Kis Miklós Református Sajtóközpontnak is és vezetőségének, hogy ebben a kezdeményezésben társak, a Kriterion Könyvbarát Egyesületnek, a Romániai Magyar Könyves Szének, a Házsongárd Alapítványnak, köszönet mindenkinek, akik ebben a kezdeményezésben társak. Annyit szeretnék még elmondani, hogy az is nagyon fontos, hogy Misztotfalusi Kis Miklós emléke, az ne csupán egy történelmi emlékezet legyen. Az ő életében, hogyha megnézzük az ő életét, olyan kérdések jelennek meg, amelyek ma is nagyon aktuálisak. Például, hogy mit kezdünk a tehetséggel, mit kezdünk a megszerzett tudással, hogyan szolgálhatjuk vele a közösségünket, közösségeinket, és milyen nehézségekkel járhat, ha valaki változtatni, újítani szeretne. Kis Miklós ez volt, ez az ember volt, tehetséges ember. Azt a tudást, amit Amsterdamban szerzett, azt itt próbálta gyümölcsöztetni hazájában, és aztán hazatérve nagy nehézségekbe ütközött. Éppen ezért úgy gondolom, hogy Misztotfalusi Kis Miklósra nem csak mint kiváló nyomdászra és betűmetszőre érdemes emlékeznünk, hanem mint olyan erdélyi magyar értelmiségére is, aki európai tudást és színvonalat próbált a saját közössége szolgálatába állítani. És ezzel zárom gondolatmenetemet, talán azzal, és akkor őrizzük igazán az emlékét, ha ezt a szemléletet is tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek.
0: Orbán István Dániel, Misztótfalu lelki pásztora, a nyomdász emlékét idézte fel úgy, ahogyan a településen emlékeznek rá. 2025. augusztusában a Kolozsvári Magyar Napok keretében születésének 375. évfordulója alkalmából koszorút helyeztek el Misztótfalusi Kis Miklós sírjánál, a hagyományt pedig idén is folytatták. A neves nyomdász sírhelyét 2009-ben restaurálták a Házsongárd Alapítvány jóvoltából, amely kiemelt figyelmet fordít a temető történelmi sírhelyének megőrzésére. Az alapítvány munkájáról Gergely Istvánné, a Házsongárd Alapítvány igazgatója beszélt.
3: A Házsongárd Alapítvány immár 27 éves. Eleinte az egyház kebelében jöttünk létre belső alapítványként, és 2012 óta van önálló jogi személyiségünk. Addig nagyon jó volt a nehéz időkben az egyház védőszárnya alatt lenni, és rengeteg segítséget is kaptunk az erdélyi református egyházkerülettől, de a kuratóriumban minden történelmi egyháznak van képviselője, tehát luteránus, unitárius, római katolikus, és ez csak a jogi részt vállalta fel a református egyház. Az egész ötlet az tanári munkámból indult, gyerekeket vittem, a legrosszabbakat a temetőbe, saját választásuk volt a Kendefi síremlék, oroszlános síremlék, hetedikes kis tekergők, és ottan meghatóan viselkedtek, dolgoztak, izzadtak, mosták az oroszlánok fogát, fésülték a sörényét, évszázados bozótot kiirtották. Találtam hozzá egy Kendefi grófnőt, annak leveleket írtak, bűbájos megszólítások, kedves Mária grófnéni, tisztelt grófnőné, stb. És akkor vittük a szomszédosztályt, tehát iskolánként mindenütt voltak lelkes tanárok és csoportok, akik jöttek, mert hát végül mi a célja az egésznek? A fontos helyszínek, emlékhelyeknek a számon tartása, gondozása, és amennyiben lehet egy műemlékes védelmet biztosítani. Ez volt a legnehezebb. Annak idején sikerült 400 sírnak műemlékes biztonságot adni, és a sok kripta benne van, és a leghíresebb, legfontosabb síremlékek, tehát alapfokon meg tudtuk őrizni a legértékesebb sírállományt. Igen ám, de az idő nem kíméli őket, és sokszor még a restaurálás se elég, mert újra kéne tisztítani 27 tumbát, például a legrégebbi síremléktípust, abból 27-et, 20 ki föld alól, féligként, egészen föld alatt, gyönyörűen láthatóvá tettük a feliratokat, megfestettük mindent, de az időjárás olyan, hogy süt a nap, a fákról hullnak a levelek, biológiai szennyeződés és egyebek, és 5 évente ezt kéne ismételni, de még az összeomló kriptákra is alig tudunk pályázni, és most különösen a kormányváltással fogalmunk sincs, hogy mi lesz az elkövetkezendő hozzáállása a temetőhöz. Tehát örülünk, ha egy kriptát megmentünk az összeomlástól, vagy egy sürgősségi restaurálást elvégzünk, és azért lenne jó kiszélesíteni. Én koromnál fogva most már lassan kilépek, de itt van Sipos Dávid titkári minőségben, kiváló turista vezető, doktorátusa van, művelt és lelkes, ez a legfontosabb, és akkor úgy érzem, hogy ez átadódik, és minden hangsúlyt szerintem az ifjúságra kell helyezni. Tehát nagyon szép, ha megmarad egy kripta, vagy szebb és jobb lesz egy év múlva, de amíg a gyerekek szívében és tudatában nem ültetjük el ennek az örökségnek a fontosságát, és érzelmileg nem motiváljuk őket erre a munkára, a büszkeségre, a fontosságára, addig az egész ilyen szép, kedves, kapunk pénzt, csinálunk valamit, nem kapunk, akkor gyomlálunk, tehát ezen a szinten marad ez a temetőgondozás. És a gyerekeken keresztül a családokat is tudtuk mozgósítani, tehát annyi család jelentkezett, apák, anyák, szomszédok. A Covidig pont akkor volt, hogy ment magától. Minden iskolában megvoltak az önkéntes csoportok, munkafüzeteket készítettek. Tényleg lelkesítő volt az hozzáállás, és ezt kéne valahogy visszahozni. Remélem, hogy sikerül. Aztán, hogy hogyan, azt a jövő eldönti. A Tótfalusi sír az első közt volt, mivel tumba is és emlékhely is. Azt mi restauráltuk 2009-ben, és állandó jelleggel gondozott, viszont a felirat alig olvasható, pont ugyanaz, hogy kéne tisztítani, egy kicsit meglökni a dolgot, de olyan sok sír van, mert még 400-at felterjesztettünk sírt és emlékhelyet műemléki státusra. Egy év alatt kellett volna választ adni, ne beszéljek az adatlapok kitöltése, dokumentálás, hogy egy sziszifuszi munka volt román nyelven, és egy év múlva kellett volna választ adni, ők nem adtak, eltelt 5 év, és azóta, mintha tudnák, hogy melyik fáj nekünk, mind abból adnak el újabb halottnak. Tehát itten egy ilyen csendes küzdelem folyik állandóan.
0: A kolozsvári Magyar Napok keretein belül idén is koszorú került Misztótfalusi Kismiklós házsongárdi temetőben levő sírjára. A házsongárd alapítvány tevékenységeit Gergely Istvánné, az alapítvány igazgatója mutatta be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt percekben Misztótfalusi Kismiklós munkásságát, hagyatékát és emlékezetét idéztük fel Dávid Zoltánnal, a Misztótfalusi Kismiklós Református Sajtóközpont nyomdájának vezetőjével, Orbán István Dániellel, Misztótfalu lelki pásztorával, végül pedig Gergely Istvánnéval, a házsongárd alapítvány igazgatójával. További áldott vasárnapot kívánok, békesség Istentől, viszont hallásra!

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat vasárnap déli műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában hamarosan a napkalendáriumát lapozzuk fel. Jó hírt csendül, majd versrovatunk következik. Adásunk utolsó fél órájában pedig Nagy Ibolya jelentkezik zenélő köntös műsorával. Ezzel várom önöket a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Most a napkalendáriumát lapozzuk fel.

Szeptember 6-a, az év 249. szökő években a 250. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 116 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 394-ben első Theodosius csapatai megsemmisítették a nyugat-római birodalom seregeit, Flavius Eugenius és Abergates meghalnak a Frigidus-menti csata során.

1698-ban ezen a napon első Lipót magyar király kinevezte Brajkovics Márton zágrábi kanonokot a Zengmodrusi egyházmegye élére. 1848. szeptember 6-án Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendelte az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1859-ben ünnepélyesen felavatták Budapesten a Dohány utcai zsinagóga épületét. 1934. szeptember 6-án Bartók Béla befejezte az 5. vonos négyest. 1939-ben ezen a napon Dél-Afrika hadat üzent Németországnak. 1941-ben ezen a napon a németek által megszállt területeken elrendelték, hogy a zsidóknak sárga csillagot kell viselniük zsidó felirattal. A rendelet csak a 6 évnél idősebbekre vonatkozott. 1959-ben ezen a napon a Mattel játékgyártó cég kiadta az első Barbie babát. 1984-ben ezen a napon megnyílt a budavári labirintus, a magyar történelmi életképek panoptikuma. Seems like 1991. szeptember 6-án a szovjet államtanács elismerte a balti államok függetlenségét. Szintén ebben az évben Leningrád visszakapta eredeti nevét, Szentpétervár lett. Továbbra is, korábban volt Petrográd. 1996-ban ezen a napon II. János Pál pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk szeptember 6-án. And you'll be pleading in vain. 1577-ben ezen a napon született Pietro Tacca, olasz szobrász. 1757-ben látta meg a napvilágot Gilbert du Motier de la Fayette, francia forradalmár, tábornok, politikus. I wandered around and finally found some. 1892-ben megszületett Edward Victor Appleton, Nobel-díjas angol fizikus. 1903-ban született Kadosa Pál, kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, zongora, művész, zenepedagógus. 1908. szeptember 6-án született Pátrai Tivadar, magyar újságíró, kisgazda politikus. Szintén ebben az évben, szeptember 6-án látta meg a napvilágot Nemes Dezső, Kossuth-díjas történész, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

1966. szeptember 6-án született Émile Bock román politikus, Kolozsvár polgármestere. A születések után lássuk most azokat, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 6-án. ...1536-ban hunyt el William Tyndale, angol protestáns biblia fordító. 1566-ban elhunyt első Szulejmán, az Oszmán Birodalom 10. szultánja. 1868-ban ezen a napon hunyt el Szendrei Júlia, magyar költőnő, Petőfi Sándor felesége. It had to. 1960-ban elhunyt Piller György, kétszeres olimpiai bajnok vívó. 2007-ben ezen a napon hunyt el Luciano Pavarotti, olasz opera énekes tenor, a három tenor egyike. Szeptember 6-a, Svázvi földi királyságban a függetlenség napja. Drama. Ezek voltak tehát a szeptember 6-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

A napkalendáriumát lapoztuk fel, utána Hanna projekt énekelte el nekünk a Csortoldik című dalát. A következő percekben a jó hír csendül fel. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi reformátor.

mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második levele, első fejezet, 7. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Versrovatunk következik, melyben Tollas Tibor Anyám Zsoltárt énekel című költeménye csendül fel.

Tollas Tibor. Anyám Zsoltárt énekel. Szép, fehér hajú éjszaka, váratlan érkeztem haza. Hókucsmás házunk nem aludt, pislogva leste a kaput, mintha csak ő is várna rám, és aranyhidat vert alám. És aranyhídon mentem én, kertünknek fehér szőnyegén, amíg egy hang az éjbe kelt. Anyám benn Zsoltárt énekelt, üvegen szűrve szállt a dal, és átölelt, mint drága kar, s üvegen szűrve néztem őt, álltam, mint oltárkép előtt. Arcát nem láttam így soha, földön túl fény lett mosolya. Leánykorában hajdanán lehetett ilyen szép talán, s még a szívem is félve vert, anyám benn Zsoltárt énekelt. Körülállták a bútorok úrnőjüket, mint múltkorok hű cselédei, csendesen tűnődtek el a verseken. Nem lélegzett az óra se. A lámpa halkan szórta le fényét, mely mindent átitott, s a dal, mint drága áhítat, repült, repült. Hány év letelt azóta, hogy ő énekli, de mintha most is hallanám, az éjben énekel anyám, kották szövegével ver hidat, azon jön át, és így sirat. Így látogatja meg fiát, dalokból szőve Bibliát, még Isten ott fenn valahol meghallja egyszer, lehajol, s karján viszi az égbe fel, amint épp Zsoltárt énekel.

0: A mai zenélő köntös, miután szélesre tárja Kolozsváros, 9 záros kapuját, Csajkovszkij, Gabriel Fauré és Haydn műveinek kíséretében, a pokol és a menny kapuján is bepillant. Szerkesztő Nagy Ibolya. Zenélő köntös.
1: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Tárt kapukkal volt az idei kolozsvári Magyar Napok mottója, és a zenélőköntös következő pár műsorában folytatjuk a kapu izgalmas témáját. Képzeletben meglátogatunk néhányat a világ leghíresebb történelmi kapui közül, és a hozzájuk kapcsolódó zenei példák hallgatása közben lelkünkbe engedjük a kapu metaforikus jelentéseit is. A kapu a belépés és egyben a kilépés helye, a kezdet és a vég egy belső pontja. Határvonal a belső és a külső között, az ismert és az ismeretlen között. Kapu szimbolizálja a transzcendens felé vezető utat is. Máté evangélium a 7. részének 14. verse ezt mondja. Szoros az a kapu és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kalandos utunkat itthonról, Kolozsvárról kezdjük, Grillus Vilmossal.

Hajdanán Kolozsvár fallal körülvet jól védett erődítmény volt. A dalban a kilenc záros kifejezés arra utal, hogy a városkapuit szigorúan őrizték, hatalmas láncokkal és reteszekkel zárták le éjszakára vagy veszély esetén, hogy megvédjék a lakosokat a külső ellenségtől. A városba való bejutást kaputornyok tették lehetővé, karbantartásuk és védelmük az iparos céhek feladata volt. Azt, hogy melyik kapuért melyik cég felel, az adóösszeírások városi jegyzőkönyveiből ismerjük, északról nyugatra haladva a következő hat kaputoronyban megemlítve. A Híd utcai kaputorony a lakatosok és szígyártók védelme alatt állt, a Magyar utcai kaputoronyért a fazekasok és vargák céhe felelt. A Közép utcai kaputorony volt a legnagyobb. Itt lakott a városi óramester és a dobos is, a Mészáros szék gondozta. A Torda utcai kaputornyot a szabók védték. A Széna utca, későbbi Petőfi utcai kaputornyot a kádárok felügyelték, a Monostor utcai kaputoronyért pedig az ötvösök és kovácsok feleltek. A közelmúltban bukkant elő a Ferdinánd király utcán végzett felújítási munkálatok során az 1477-ben befejezett híd kaputorony alapjainak egy része. A kolozsvári városfalak lebontása a 18. század végén indult meg, a kaputornyoké pedig az 1840-es években kezdődött. A híd kaputornyot 1872-ben bontották le. A kapuk témájában Kolozsvár középpontjából indultunk el, de ma sorra kerülnek a keretet adó végpontok is, amelyeket nem földrajzi, hanem szimbolikus értelemben jelöltem ki. Előbb a pokol kapuját vesszük szemügyre. Franciául La Porte d'Enfer, Auguste Rodin monumentális domborműve, amely pokolbeli jeleneteket ábrázol Dante isteni színjátékából. A kaput egy soha el nem készült múzeum bejáratához rendelték meg a művésztől. Több gipsz mintája is elkészült, végleges alakjának az 1917-es változatot tekintik, amely nem sokkal a művész halála előtt készült el, és amelyet 1925-ben öntöttek bronzba. A Pokol kapuja című alkotás magassága 6,35 méter, szélessége 4 méter, mélysége 85 centiméter. A szobor együttes 180 alakot tartalmaz. Rodin 37 éven át élete végéig dolgozott rajta, számos alakját önállóan is elkészítette, amilyen például a gondolkodó vagy a csók. A művészre Dantén kívül hatással volt az utolsó ítélet című Michelangelo freskó a Sixtusi kápolnából, és Baudelaire a Romlás virágai című verses kötete is, amelyhez Rodin illusztrációkat is készített. Mindkét kapuszárnyon megjelenik Francesca da Rimini és Paolo Malatesta szerelme. Jobb oldalon, mint futószerelem, Fugit Amor, a bal szárnyon, mint az elátkozott pár a pokolban. Ebből 1897-ben önálló alkotás is lett. Zenei példánk is hozzájuk kapcsolódik. Csajkovszki a Francesca da Rimini szimfonikus fantáziájához egyfajta tartalmi előszót is írt. Mi azt a részt hallgatjuk meg, amelyet így jellemez. Dante Vergilius árnyékának kíséretében leereszkedik a pokoli szakadék második körébe. A falakról a kétségbeesés kiáltásai visszhangoznak, a sötétségben fantasztikus vihartomból. Kegyetlen, pokoli forgószelek ragadják magukkal a meggyötört lelkeket. Az 1877-es ősbemutatót Nikolaj Rubinstein, Csajkovszki közeli barátja vezényelte. A közönséget azonnal magában ragadta a mű sodró lendülete és mély líraisága.

Az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar előadásában hallottunk részletet Csajkovszki Francesca da Rimini című szimfonikus fantáziájából, vezényelt Mikhail Pletnyev. A pokol kapuja elnevezést Rodin egyfajta replikának szánta Lorenzo Ghiberti a Paradicsom kapuja című 15. századi alkotására a firenzei Szent János keresztelő kápolnában. A kápolna egyike Firenze legrégibb épületeinek, itt keresztelték meg Dantét is, mert a 19. század utolsó évtizedéig kizárólag itt keresztelték a firenzeieket. A kápolna három kapuja közül az első a 14. századi Andrea Pisano munkája. A másodikat Ghiberti készítette egy kiírt pályázat nyerteseként, az utolsóra pedig ugyancsak ő kapott megbízást 1425-ben a firenzei kereskedő cégtől. A kapu 27 év alatt készült el, ószövetségi programját valószínűleg Leonardo Bruni dolgozta ki. A kapuszárnyakra 5-5 bronzlap került, amelyek egyenként nem csak egy epizódot, hanem jelenet sorokat ábrázolnak. Az összképet proféták kisméretű álló alakjainak sora tagolja, amelyek közt Ghiberti az alkotásra büszkén tekintő fejként saját magát is elhelyezte, a kapu központi magasságában, a szemlélő szem magasságához közel, közvetlenül a fia és segédje portréja mellett. A Porta del Paradiso elnevezés Michelangelo-tól származik, akit lenyűgözött a kapu szépsége. Az alkotás az Arno folyó 1966-os áradásakor megrongálódott, a víz által elsodort hat paneljét hosszan restaurálták, és 1990 óta a kaput másolattal helyettesítették, az eredeti domborműveket a közeli múzeumban őrzik. Az európai zene történetében a mennyei paradicsom, a tökéletes harmónia, a bűntelen boldogság és az áhított túlvilági béke szimbóluma. Ekként szerepel a gyászmise zárótételeként is. Gabriel Fauré requiemében az In Paradisum tétel nem az utolsó ítéletről, hanem a lélek mennyországba való megérkezéséről szól.

Gabriel Fauré requiemének, in Paradisum tételét a La Chapelle Royale előadásában hallottuk, vezényelt Philippe Herrevege. Műsorunk végén az idők kezdetéhez érkeztünk. Haydn remek művének, a Teremtés oratóriumnak a harmadik része teljes egészében az Édenkertben, vagyis a paradicsomban játszódik, a bűnbeesés előtti hibátlan világban. Uriel aus Rosenwolken bricht, a rózsás felhőkből kezdetű recitatívója, az édenkerti hajnalhasadást és a természet ébredését festi. Ezt követi Ádám és Éva duettjének részlete. Maximilian Schmidt, Julia Kleiter és Johann Weiser szólisták előadásában hallgatjuk meg, a Freiburger Barokk Orchestert René Jacobs vezényli.

0: Haydn a Teremtés című oratóriumának részletével véget ért a zenélőköntös mai kiadása. A kapu témájának folytatásával egy hét múlva várja kedves hallgatóit a szerkesztő Nagyi Bolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: A következő percekben a napáhítatát hallhatják Janicsko Mihály Noémi tolmácsolásában.
3: A napáhítatának címe a teljes kép. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ézsaiás próféta könyve 55. részének 11. verse. A mai nap áhítatának szerzője Jim Fleming, Indiana államban élő amerikai testvérünk. A szokásos szombati férfi reggelin vettem részt a gyülekezetünkben. A fő előadó kréta rajzokat készített, miközben motivációs előadást tartott. Beszéde kezdetén egy fakeretre tűzött nagy fekete lepedőre rajzolt. Ahogy dolgozott és beszélt, nehéz volt kivenni, hogy mi lesz a rajzból. Úgy tűnt, hogy mindenféle terv nélkül ugrál egyik vonásról a másikra. A krétával jeleket rajzolt, majd elkente és összekötötte őket a korábban készített jelekkel. Néha egyszerűen csak áthúzza a már elkészített ábrákat. Az jutott eszembe, hogy Isten gyakran hasonló módon dolgozik. Isten minden egyes Krisztus követőt arra hív, hogy általuk az isteni cél különböző részeit megvalósítsa. Lehet, hogy számunkra lehetetlen látni, hogy Isten milyen cél felé tart, és hogyan kapcsolódik mindenhez a mi részünk, vagy hogy Isten halad-e előre egyáltalán. De akárcsak a művész azon a szombat reggelen, Isten is ismeri a végső képet, és azt, hogy mi mindannyian hogyan illeszkedünk ebbe bele. Nekünk azonban nem kell ismernünk Isten végső művét. Azt majd csak akkor látjuk meg teljes egészében, amikor együtt leszünk teremtőnkkel az örökké valóságban.

imádkozzunk. Drága édesatyánk, segíts, hogy elvégezzük a feladatokat, amelyeket te szántál nekünk. Ámen. Nem kell látnom a teljes képet, hogy hűen kövessem Istent. Üzeni Jim Fleming, amerikai testvérünk, akinek ma a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a keresztény művészekért.

Lassan adásunk végéhez érkezünk, de hallgathatnak tovább minket online a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. A mai napon Pál első levele Timoteushoz, negyedik részének 8. versével búcsúzom önöktől, mely így szól. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, áldott vasárnap délutánt kívánok, viszont hallásra!

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Imádkozzunk! Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, drága ünneplő testvéreim, énekeljük a 168-as ifjúsági éneket. Minden új nap veled kezdődik el.

Isten hozott benneteket az Úr házába. Milyen jó, hogy minden új nap és minden új tanév vele az Úr Jézus Krisztussal kezdődik el. Szeretettel köszöntjük a gyülekezeti tagok mellett az óvodásokat, az iskolásokat, a szülőket, a tanítókat, a tanárokat, a dadusokat, osztálynevelőket. Együtt állunk meg most Urunk előtt, azért, hogy áldást kérjünk a 2026-2027-es óvodai és iskolai évre. Öröm számunkra, hogy mi gyülekezetként házigazdái, befogadói lehetünk ennek az ünnepélyes kezdésnek. És nem baj, hogy egy kicsit más, hogy egy kicsit zajosabb, mint máskor. Imádságra hívlak rögtön, de maradhattok a helyeiteken, így csendesedjünk el, és próbáljunk figyelni az Isten jelenlétében. Drága mennyei atyánk, jó nekünk a te jelenlétedben lenni, és kérni, áhítozni a te áldásodat. Nem önmagunkban bízva, nem csupán a szüleink kezét megfogva, nem csupán barátokra, jó osztálytársakra támaszkodva szeretnénk elkezdeni ezt az évet, hanem feltekintve rád, és olyan jó érzés, hogy ezt megtehetjük, hogy megtölthetjük élettel ezt a hajlékot, és a te szent lelkeddel és a te igéddel feltöltekezett gyermekek és felnőttek mehetnek majd ki a világba. Urunk, szeretnénk könyörögni családjaink, óvis csoportjaink, iskolás osztályaink testi és lelki egészségéért. Szeretnénk kérni téged, hogy végig támogass bennünket ezen az úton, amelyen most elindulunk, hogy a te támogatásoddal haladjunk, és érjünk majd célba. De szeretnénk a nyarat is lezárni itt a te színed előtt, és megköszönni annak minden drága ajándékát. Adj nekünk figyelő szemeket, halló füleket, értő szívet, hogy felfoghassuk valamiképpen, hogy mennyi ajándékodban részesítettél bennünket, családilag, gyülekezetileg egyaránt. És kérünk, legyen a te áldásod ezen az Isten tiszteleten, hogy jó legyen nekünk együtt indulni. Amen. Készüljünk az ige befogadására, és énekeljük az énekeskönyvünk 465-ös számú énekét, az első, a harmadik és az ötödik versszakokat. Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad tengere.

olvasom nektek Isten igéjét, és ti is követhetitek a kivetítőkön. A János írása szerinti evangélium 6. részéből a 16-tól a 21-ig terjedő igeverseket. Alázattal, odafigyeléssel felállva hallgassátok az igét. Amikor pedig esteledett, tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk. A tenger pedig az erős szél miatt háborgott. Amikor azért 25 vagy 30 futamnyira beevesztek, és meglátták Jézust, amint a tengeren jár, és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Ő pedig azt mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Akkor be akarták venni a hajóba, de a hajó már is azon a parton volt, ahova tartottak.

Nem csak a tanítványok mondhatták azt, hogy lementek a tengerhez, hanem nagyon nagy hálával a szívemben én is elmondhatom nektek, hogy nyaraltunk a tengeren. Nagyon hálás vagyok érte az Úrnak, hogy még a 6 tagú családunkkal, amelyben van már 20 éves is, még mindig együtt nyaraltunk. És azt gondolhatnátok, hogy biztos azért hozta a tiszteletes asszony ezt az igét, mert a tengeren volt, és ez az ige is a tengerről, a hullámokról, a habokról szól, de nem egészen. János evangéliumában 7 különleges jel van, és mi ezen a nyáron már 4-et végig tanulmányoztunk itt a gyülekezetben. És képzeljétek el, hiszitek vagy nem, de az 5. tartunk, és ez, amit most felolvastam. És már a tengeren, a tengerparton elolvastam, hogy melyik is a következő jel, amelyikről szolgálnom kell itt a tókézi gyülekezetben, hogy beleillik-e az tanévkezdő istentiszteleti igébe. És azt gondolom, hogy kiváló alapige az 5. jel tanévkezdő istentiszteletre. Mert a történet az izgalmas hajóútról szól, mint amilyen izgalmas az az út, amin ma elindulunk. Mert a történet hirtelen támadt viharról és szélről szól, és élményekről, mint amik várnak ránk ebben a tanévben is. Úgy gondolom, hogy mélyen rezonál ez a történet a diákok, a szülők, a pedagógusok bizakodásával, bizonytalanságaival egyaránt. Tehát Isten üzen, és végül is nagyon örülök ennek a történetnek, hogy pont erről szolgálhatok most közöttetek. Szeretne az Isten elindítani bennünket ezen a tengeren, az Ovi tengeren és a Suli tengeren, szeretne elindítani bennünket az ő áldásával. És különlegesnek tartom azt, hogy mi ezt megtehetjük. Hogy nem zártok be azelőtt, a jó hír előtt, hogy lehet szabad a tanévet az Isten jelenlétében kezdeni. Tehát olyan ez, mintha tengerre lépnénk, mintha a tengeren járnánk. Na de előtte el kell engedni a nyarat. Nem tudom, kinek hogy megy ez, fél lábbal még benne vagytok, fél lábbal még, fél szemmel még alusztok otthon, mert hát ebben az órában még aludni kell otthon, főleg vasárnap. Tudjátok, valamiképpen egy kicsit magatokban, a szívetekben le kell zárnotok egy kicsit a nyarat, elengedni, jól lakva, ajándékokkal teli. És ez a történet, amit felolvastam, ugyanilyen jó lakásból jön, mert a 4. jel, és az pontosan ezelőtt, a 6. résznek a legelején van, az 5000 ember megvendégeléséről szólt. Jól lakott a nép, jól laktak a tanítványok. Te is egy jó, gazdag nyár után vagy, tele élményekkel, jól lakva, és behajózol valami ismerősbe, de mégis ismeretlenbe, behajózol a kötelezettségekbe, behajózol abba, hogy már más a rendje a napnak, és mutatom nektek a kis vázlatot. Adi Endrétől, a költőtől kölcsönöztem az első pontnak a címét, új vizeken fogunk járni. Új horizontok felé, új titkok felé, és remélhetőleg az Istennek a vezetésével, a Szentlélek vezetésével. Nem tudom, kinek milyen érzések fakadnak fel a szívében, ha azt mondom, hogy tenger, patak, folyó, és ennek a hasonmását, ovi, iskola.
Ismerek víz iránt rajongókat, olyanok, akiket nem lehet kiszedni a patakból vagy a tengerből, mindig találnak benne valami újat. És ugyanúgy ismerek iskolásokat is, akik nem szégyellik a másik előtt sem azt mondani, te én várom a sulit. Nekünk van olyan gyermekünk, aki már mind mondja pár napja, hogy de várom. De várom, mert annyi újat hoz. Persze ismerek olyanokat is, akik iszonyodnak a víztől. Nekik túl hideg, túl vizes, túl kiszámíthatatlan, hamar megunják, ugyanúgy, ahogyan a

izgalomban hozott, meg látom, hogy a gyermekeim is vásárolgatnak dolgokat. Szeretem. Ugyanakkor szorongással tölt el, hogy lesznek-e barátaim, milyenek lesznek az új tanáraim, mi lesz ezen a tengeren. Mint ahogy izgalommal töltött el nekünk is lemenni a tengerre, de ott volt bennem a szorongás is, amikor a gyermekeim fejest, meg dead divingot, meg hátraszaltót, meg nem tudom miket csináltak a tengerbe. Egyszerre van benne az izgalom és a szorongás. Vagy ott van benne a nyugodtság és a vihar a tengerben is, és az iskolában, az oviban is. Ugye vannak békés időszakok, de vannak váratlan nehézségek is. Claude Monet-nak az egyik festményét hoztam, hogy azt a vihart is annyira szépen tudta megfesteni. Hogy megláttatja-e veled az utat járva, a hajóban utazva, megláttatja-e veled az Isten annak a szépségét. Aztán benne van a csend és a zúgás is. És megengedte az Isten többünknek, hogy érezzük ennek a tengernek a csendjét, és ugyanúgy a zúgását is. Én nagyon szeretem azt, amikor csendes, fegyelmezett munkában látok óvodást vagy iskolást, hogy el tud csendesedni. De ugyanúgy az is helyén való, amikor mindennapi nyüzsgés is van az életünkben. Egy másik kontrasztja a tengernek és a tanévnek az a határszabás és a végtelenség. Igen, vannak határok, de ott van a tudásnak a végtelensége. Ott ültem a tenger partján, ment meg, ahogy ti is, és tudtam, hogy van vége, és tudom, hogy a Genezáreti tónak is 21 méter a hossza, 12 a szélessége, tehát van valahol vége, de közben ott a parton ülve végtelennek tűnt. És az annyira jó, amikor az oviban meg a suliban azt tapasztalod meg, hogy hát ez a tudás, ami nekem van, az csak annyi csepp a tengerben, és szeretnék többet tudni. Valamiben elmélyülni, valaminek éppen az idén neki fogni. És adja az Isten ennek a lehetőségét. Egy másik kontraszt az átláthatóság és a mélység. A kiszámítható rend és az ismeretlen kihívások. És közben alakul a közösség. Mici Mackó és Malacka beszélget a képen, és azt mondja Mici Mackó, pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része. Mire Malacka megkérdezi, melyik az a rész? Az, amikor te meg én, mi leszünk. Te meg én. Ovis az ovissal. Ovis az óvónőkkel és a dadusokkal. Sulis a sulissal. Sulis a tanítókkal, tanárokkal. Mi leszünk. Közösségé leszünk. Mert tudjátok, ezen a tengeren mind tanítványok voltak. És ebben a tanévben is, amit elkezdünk, mi mindannyian tanítványok vagyunk. Az óvitengeren tanítvány az óvodás is, a szülő is, az óvónő is, a dadus is, a takarítónő, a logopédus, az ápoló, és mindenki gondolja oda magát. És a suli tengeren is mindenki tanítvány, mindegy hány éves vagy. Tanítvány vagy. Diákként, tanítóként, tanárként, osztálynevelőként. Tanítvány vagy. Eléggé nagy emberi tévedésünk úgy elindulni, mint a tanítványok Jézus nélkül. Azt mondani nagy hegykén, hogy na, mi majd boldogulunk, így vagy úgy lubickolunk vagy vergődünk. De vannak kihívások, és egy kicsit visszaugrok a pontokhoz, hogy lássátok, a tanévnek kihívásai, nehézségei is vannak. Így fogalmazta ezt meg az ige. Már sötét volt, a tenger pedig az erős szél miatt háborgott. A Genezáreti tó hírhet volt a hirtelen lecsapó,

mindent felkavaró viharairól. Nem lehetett rájuk készülni. Így mondja, hogy háborgott, feltámadt a tenger. Ráadásul oda kapcsolódott még hozzá a sötétség is. A Bibliában a sötétség a bizonytalanságnak, az Isten hiánynak a szimbóluma. Aztán hiába tapasztalt hajósok, tapasztalt halászok, a természet erősebb náluk. Egy tanév során mindannyian átélünk viharokat, szeleket, sötétséget. Összegyűjtöttem párat. Mi lehet a gyermeknek, a diáknak a vihara? Például jönnek a nehéz belerázódások, a sírós napok, a társakkal való összeszokások, a kora reggeli kelések, az idegesítő tanárok, bocsánat, a túl sok házi, a meg nem értettség, a gyengébb jegyek, a kiközösítés, a fáradtság, a teljesítmény kényszernek a nyomása. A pedagógusoknak vajon vannak viharaik, sötétségeik? Összegyűjtöttem nektek is párat. Túlterheltség, a fegyelmezésnek a nehézsége, a hibakereső szülők, a rengeteg papírmunka, a motivációnak az elvesztése. De a szülőknek is gyűjtöttem össze viharokat és sötétséget, nem kell nagyon összegyűjteni, mindenkiben ott van. Az anyagi terhek, az aggódás a gyermek jövőjéért, családi, logisztikai káosz, koránkelés, időben lefekvés, annak a bánata, hogy hogyan lehetne minden napnak a végére betenni azt a pár percet, amikor együtt lehetünk, egy kicsit egymásra hangolódhatunk. Számomra az a tanulság, hogy a vihar az életnek a természetes része. A tanítványok eveztek, tették a dolgukat, és a viharok mégis jöttek. Nem a vihar hiánya határozza meg a keresztény életet, hanem az, hogy kihez fordulunk, akkor, amikor jön a vihar és a sötétség. Vagyis van rossz fókusz. A harmadik pontban az ige arról beszél, hogy a tanítványok fókuszáltak rosszul. Amikor meglátták Jézust, amint a tengeren jár és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Azért fura, mert ha Jézust látták, meg kellett volna nyugodniuk. És megrémültek. Mi van itt? Miután már 25-30 futamnyira beeveztek, az ókori görög-római futam, vagy stádium, egy futam 185 méter. Körülbelül 5-6 kilométert már beevesztek. Szélességében tették meg az utat, akarták megtenni az utat Kapernaumba, tehát kb. A tónak a közepe fele jártak, és meglátták Jézust a vizen járni, és ahelyett, hogy megnyugodtak volna, megrémültek. A rendkívüli, a megmagyarázhatatlan jelenség félelmet kelt az emberben. Máté és Márk az ő leírásaiban azt írják, hogy nem is ismerték fel Jézust, hanem kísértetnek vélték. A félelem, a vihar, a pánik megvakít, megsüketít. És Istennek a szabadítását is valami új veszélynek látták. Ha szeptembertől csak a ránk váró feladatoknak a hegyeit nézzük, szem elől veszítjük azt, aki a kezében tartja az időt és a képességeinket is. Ezért nagyon fontos, hogy a rossz fókusz helyett halld meg Jézusnak a szavát. Így írja a 20. vers. Én vagyok, ne féljetek.
ez Jézusnak a válasza. Ez az ego eimi, görögül, me fobeiste, ne fóbiáz, ezt jelenti, én vagyok, ne fóbiáz. Ez nem csak azt jelenti, hogy hello, itt vagyok, nem csak azt jelenti, hey, te nem ismersz fel, hanem ez visszautalás az Ószövetségre, amikor Mózesnek is már úgy mutatkozott be az Isten, hogy vagyok. A vagyok vagyok. Az, aki az életedet adja, aki az életedet fenntartja. Az vagyok a tengeren is. Az vagyok az oviban is, az vagyok a suliban is, itt a gyülekezetben, a családban is. Ne félj, mert én veled vagyok. És ez az ötödik jelnek, ez a tanévnek a legfontosabb üzenete. Nem vagy egyedül. Jézus nem hagy téged egyedül. Nem csak megetett, mint ahogyan azt a negyedik jelben láttuk, hanem átvezet a tengeren. És ezek mind az Egyiptomból való kivonulásra és az isteni gondviselésre utalnak. Gondolj vissza azokra az utakra, az eddigi tanévekre, amikor az Isten veled járt. És Jézus nagyobb a matek dolgozatnál, vagy gondold oda azt a tantárgyat, azt a percét a tanévnek, ami neked a legnehezebb, nagyobb annál. És nagyobb a képességvizsgánál, és nagyobb a felvételinél, és az érettséginél, a fáradtságnál, és a kiégésnél. Persze, te vedd komolyan az út rád eső részét. Ne felejtsétek, hogy a tanítványok a fele utat megtették. Nagyon keményen küzdöttek a viharban. Nem dőltek hátra, nem várták ölbetett kézzel, hogy az a hajó kimozduljon és haladjon. A fele utat kemény küzdelemmel megtették. Jézus akkor is velük volt, mert a hegyen volt és imádkozott, és biztos vagyok benne, hogy nem csak magáért imádkozott, hanem a hajóban, a tengeren vergődő tanítványokért is. Végül pedig a megoldás, a befogadás. Fogadd be az Úr Jézus Krisztust a te csónakodba, a te tanévet kezdő életedbe. Engedd, hogy Jézus ne csak egy külső szemlélő legyen, hanem a hajónknak az utasa és a kapitánya. Minden ovis csoportnak legyen ő a kapitánya, minden osztálynak legyen a kapitánya, minden családnak legyen ő az utasa és a kapitánya. Ha ő bent van, akkor a céltalan hánykolódás célegyenessé válik. Drágáim, nem egyedül kell végigcsinálni ezt a 36 hetet, jól mondom? 36 hét. Nem egyedül kell végigcsinálni. Vele a legnehezebb nap, vagy a legnehezebb tanév végén is célba érsz. És hogy haragudjatok rám egy kicsit, hoztam 4 leckét. Már is 4 lecke. Indulj el, fogadd el a próbákat, nézz szét, nézd fel, és tanulj meg bízni Jézusban. Nekem ezt a 4 leckét adta János evangéliumából ez a történet. Legyen előttem tiszta a cél, de már az is jó, ha az óvónénik és a tanárok tudják, mi a cél. Indulj el! Próba nélkül nincs előrejutás. Nincs növekedés. Lesz vihar, lesz eső, lesz ázás, lesz fázás. Fogadd el a próbákat. A harmadik lecke az az, hogy Jézus közel van. Lehet nem néztél körül, lehet nem néztél fel. Vagyis ez egy nagyon jó lecke, nem vagy egyedül. Végül pedig tanulj meg bízni Jézusban, mert veled fut be a célba. Amen. Válaszolni fogunk az igére egy ifjúsági énekkel, ezt követi majd az imádság.

Köszönjük neked, drága Úrunk, hogy nem kell félnünk a vihartól ebben a tanévben. Nem azért, mert nem lesz vihar, hanem azért, mert bízhatunk benned a vízen járóban. Bátorítasz, hogy induljunk el, mert a hajónkban van hely számodra. Számodra, aki megnyugtatod a tengert. Áld meg bennünket, Urunk! Bátoríts bennünket az elindulásra, az út megjárására, a célba jutásra. Köszönjük, hogy áldással, bátorítással indítod el a diákokat, a pedagógusokat, a szülőket. Legyen ez a tanév a hitben való növekedés és a biztonságos megérkezés ideje. Annyi viharfeladat, szélpróba, esőben hánykolódás lesz. Annyi öröm lesz, annyi újdonság, annyi élmény lesz. És mindezekben velünk leszel. Észrevétlenül társulsz hozzánk, Jézus. Néha nagyon is megérezzük, megtanuljuk, hogy nehéz egy-egy feladat, máskor észre sem vesszük, és túl vagyunk rajta. Minden tengeres élményből tanulni fogunk. Ázva, fázva növekedni fogunk. A fejünk fölött hullámokkal, a szemünket csípő sóval, de tanulni fogunk. Hánykolódásokban, alámerülésekben, búvárkodásokban, kagylógyűjtésekben, partra jutásokban is növekedni fogunk, épülni fogunk. Ha nem akarunk is, erősödni fogunk. És az a reményünk, hogy egyre inkább a te tanítványaiddá leszünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Majdnem vége van, de még éppen nem, a hirdetéseket szeretném megosztani veletek. Kérjük továbbra is Istennek az áldását erre a tanévre. Hálás szívvel adakozzunk, hiszen a tanév nyitó istentisztelet verseny pénzével a Talentum iskolát fogjuk támogatni. Aztán majd a végső ámen után marasztalunk benneteket, hogy legyünk együtt és beszélgessünk. Lesz egy kis gyümölcs is a futballon, illetve kávé itt az ima teremben. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az Észak-Erdélyi Régió Nőszövetségi Találkozójára hív bennünket az Újtordai Református Egyházközség szeptember 12-én 11 órától. Az előadás témáját, gyermekeink lelki iránytűje, Sikó Piroska lelkésznő dolgozza fel számunkra. Máig lehet jelentkezni. Örömmel jelezzük, hogy ősszel indul az új KT-s csoport. Ők lesznek az első évesek. Várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik idén kezdik a 8. osztályt, és nyitottan, kíváncsian bekapcsolódnak ebbe a közösségbe, valamint szívesen felkészülnek arra, hogy hitükről vallást tegyenek. Körülbelül a 2011-2012-ben született tinikről van szó. Szeptember 13-án a
a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően beszélgetésre és tervezésre hívjuk mindkét konfirmációi csoport fiataljait és azok szüleit. Hordozzuk őket imáinkban. Indulnak az alkalmaink, vagy legalábbis néhány ezek közül. Holnap már 17:30 női kör lesz, bátorítom az asszonyokat, akik esetleg ettől az új tanévtől akarnak bekapcsolódni a női körbe is. Na, ez egy új tanfolyam, lehet bekapcsolódni, lehet jönni. Kedden 17:00 a gétabitjóra, szerdán 6:00 a férfi kör, csütörtökön a babázó. Nagyon szeretettel, kíváncsian várjuk a kismamákat, akik még gyesen vannak. Örüljenek neki, hogy ez a fajta szabadság az övék, és kapcsolódjanak a babászóba. Pénteken pedig ifi. Végül a múlt vasárnapi versenypénz 320 lej volt, az Agnus Rádiónak pedig 15 lej. Isten áldja meg az adatot. Egy ifjúsági gyermek énekelünk. Van, hogy az élet mostoha, de azon nem vagyunk soha.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

0: Köszöntöm a vasárnapi beszélgetés hallgatóit, a mikrofonnál Pélbát Kincső. Mai adásunkban Misztótfalusi Kis Miklósra emlékezünk, akit elsősorban nyomdászként és betűmetszőként ismerünk, munkássága azonban ennél jóval többről szólt. A 17. századi erdélyi értelmiségi tudását és tapasztalatait hazahozva azon dolgozott, hogy a könyvek és az anyanyelvű műveltség minél több emberhez eljuthasson. Munkáját a közösség szolgálatába állította, öröksége pedig évszázadokkal később is velünk él. Neve előtt nem csak szülőfalujában, hanem Erdély több pontján is tisztelegnek. A vasárnapi beszélgetés mai adásában Misztótfalusi Kis Miklós munkásságát, hagyatékát és emlékezetét idézzük fel. Első vendégünk Dávid Zoltán, a Misztótfalusi Kis Miklós Református Sajtóközpont nyomdájának vezetője, akivel a nyomda kezdeti éveiről beszélgettünk. Dávid Zoltán arról is beszélt, hogy mit jelent számukra ma Misztótfalusi Kis Miklós örökségét továbbvinni az egyház szolgálatában, a mai kor igényeihez igazítva. Az iratterjesztés mellett online webshopot és kávézóval egy térben működő könyvesüzletet is nyitottak Kolozsváron, rendszeresen részt vesznek könyvvásárokon, az IKÉ-vel együttműködve pedig a Kolozsvári Magyar Napok Refoudvarának programjaiban is jelen vannak. Így a megszokott közönség mellett új érdeklődőket is igyekeznek megszólítani.
1: 1990-ben a rendszerváltás után az egyház részéről hajlandóság mutatkozott arra, hogy egy sajtóközpontot létrehozzon. Az én tudomásom szerint a sajtóközpontnak tartalmaznia kellett volna a kiadót, nyomdát, rádiót és tévét, plusz az iratterjesztést, ami a nyomtatott kiadványok terjesztésével foglalkozik. Ebből a 90-es években megvalósult mindenféleképpen a nyomda, a HEX támogatásával, segítségével, és a teológia, mint helyszín, helyet adott a nyomdának, és kb. 30 évig működött a Protestáns Teológiai Intézet helyszínén. A nyomda, a jóformán a sajtóközpont a Misztótfalusi Kis Miklós nevet kapta, méltán utalva arra, hogy tiszteleg a legnagyobb erdélyi magyar nyomdász előtt, aki számos nehézségen is akadályon ment át, és nem feltétlenül a református egyház volt az, aki segítette ezeknek az akadályoknak a leküzdésében, hanem pont ellenkezőleg. És úgy érzem, hogy az akkori egyházkerületi vezetés ezt tudta, és ennek akart méltó módon eleget tenni, leróni valamit azért, hogy Misztótfalusi Kis Miklós megfelelő helyet kapjon az erdélyi református egyházkerületben. Kezdetben, ha jól tudom, akkor úgy az erdélyi, mint a Királyhágó melléki egyházkerületeket szolgálta ki a nyomda. Később ez csak az erdélyi református egyházkerület lett. Jelenleg ismét, amennyire csak lehet, visszacsatoltuk a Királyhágó melléki egyházkerületet is, rengeteget együtt dolgozunk, de nem csak velük, hanem másokkal is. Az évek során, a 2000-es évek elején megalakult a rádió, az Agnus Rádió, és én 2010 őszétől vagyok a Misztótfalusi Kis Miklós Református Sajtóközpont nyomdájának a vezetője, és 2013-14-ben inkább az egyházkerület részéről volt egy olyan hajlandóság, hogy a 90-es években elindított sajtóközpontnak eleget tegyünk, sajtóközpontot építsünk, szerencsésen visszakapta az Ötvös utca 1-3 szám alatti épületet, mai Kostanca utca, így átköltözhetett a teológiáról a teológia szomszédságába a nyomda, itt kapott helyet a rádió, itt rendeztük be az iratterjesztést is, és mondhatjuk azt, hogy akkor elindult a 90-es években megálmodott sajtóközpont képe fele, az elején média központként, majd később sajtóközpontként visszatértünk a kezdetekhez, és erdélyi református sajtóközpontként tartjuk számon, emlegetjük, viszont maga a nyomda tekintettel arra, hogy nagyon sokáig csak a Misztótfalusi nevét és a sajtóközpontot a nyomda képviselte, ezért inkább az egyházban főleg a nyomdára ragadt a Misztótfalusi Kis Miklós neve. Az évek során én úgy gondolom, hogy a nyomda, főleg a 90-es években, de a későbbiekben is a nyomda maximálisan szerepet vállalt az egyházi sajtótermékek elkészítésében, de főleg a 90-es években nagy szerepet vállalt a kolozsvári magyar kiadványoknak a kivitelezésében is. Nem csak mint nyomda, nem csak mint offset nyomda, hanem mint előkészítés, korrektúra, műszaki szerkesztés. 2010 után kialakult egy ilyen internethódítás, tévé, függőség, már nagyon be volt jöve, akkor főleg az internet, hogy már az emberek nem olvasnak, nincs annyira szükség a nyomtatott sajtóra. És ezt a mai napig is trend mondani, én egy kicsit másképp látom, való igaz, hogy nagyobb a csata, jobban meg kell dolgozni a figyelemért, de úgy gondolom, hogy 2010 óta az 5000 példányszám körüli megjelenő egyházkerületi folyóirat az üzenet számára jelenleg a 4700 megrendelés nem feltétlenül egy rossz kép. Tehát mondhatjuk, hogy alig mozgott. Ez volt 5600 is az évek során, de nagyon ez a 4700-4500 szint alá nem esett egyik alkalommal sem. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberek részéről azért valami fajta lojalitás, valami fajta rendszer, megszokottság azért csak működik a nyomtatott sajtó iránt. De lelkészeknek ugyanúgy az egyházkerületi szakkiadványok, mint a református szemle, vagy a lelkészek rendszeresen használója az igehirdetőknek, ami szintén egy egyházkerületi folyóirat. Vagy ott van a református család, aminek ugyan esett a példányszáma, de megint annyira jelentéktelen mennyiségbe ahhoz képest, hogy Erdélyben milyen szinten változtak a világi lapok, hogy szerintem az 5200-as példányszámával egyáltalán nincs mit szégyenkeznie két havi megjelenésben. Végig a munka alatt, nyomdás szakliceumot végezve, Misztót falusinak a munkájával, az életével képbe voltam. Sose gondoltam azt, hogy én egy ilyen ember nevét viselő nyomdánál, vagy egyáltalán intézménynél fogok dolgozni, pláne nem az egyháznál. Úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy dolog volt annak idején. Már csak a tudat az, hogy egy Tóth Falusi nevét viselő intézmény vezetője lehettem. Az elején, hogy itt dolgozhattam, majd később egy óriási megtiszteltetés, hogy a vezetője is lehettem. Ezért úgy gondolom, hogy megpróbáltunk mindent a nevéhez méltóan cselekedni. Tehát sosem a profit a cél, de meg kell maradni a piacon, fejleszteni kell a rendszereket, de mindig a cél az, hogy szépet, tartósat, maradandót alkossunk, és ügyelve arra, hogy a külcsin fontossága sose kerüljön a belbecs fontossága elé. Ezt úgy gondolom, hogy eléggé szigorúan próbáljuk követni. Én nem mondom azt, hogy néha nem fordul elő az idősürgetése miatt egyéb baki, de ahogy mondják, csak az nem téved, aki nem dolgozik. A célunk tényleg az, hogy ennek a névnek megfeleljünk, és a lehető legjobban tudjuk képviselni magát az intézményt. Ezért is gondoltam azt, hogy az iratterjesztést fejlesztve 2014-ben jött a döntés, ugye, hogy építsünk, formáljuk a sajtóközpontot, majd 2016-ra a nyomda, iratterjesztés, rádió minden egy helyre került az Ötvös utca 1-3 szám alatt, és elkezdődhetett egy olyan munka, ahol már a nyomda kapott egy minimális fejlesztést, hogy tudjanak továbbiakban is dolgozni és megfelelő minőségben kiszolgálni az egyházat. Oda figyelhettünk az iratterjesztésre, amit mára én úgy gondolom, hogy egy olyan szintre sikerült emeljünk, ami mellett nincs miért szégyenkezni. Fontos számunkra azt, hogy az Erdélyben megrendezendő könyves vásárokra, kulturális rendezvényekre eljussunk. Elsősorban azért, hogy az embereknek megmutathassuk, hogy itt van, működik az egyházirat terjesztés, és a sajtóközpont azt képviselteti magát. Ugyanakkor próbálkozunk azzal, hogy azokat az embereket, akiket templomban nem lehet megszólítani, olyan módon vonzuk be a könyvek világába, például könyves kávézót alakítottunk ki a teológia földszintjén, amit az utcáról lehet, régebb is volt kommunizmus ide alatt ott kávézó, meg a 2000-es években is működtettek ott kávézókat, és akkor azt mondtuk, hogy miért nem lehetne ezt úgy elkészíteni, hogy ebből az egyház, a sajtóközpont morálisan is profitáljon, és egy olyan helyet létrehozni, ahol az egyház megmutathatja magát a templomon kívül is a mindennapokba. természetesen a berendezés, a hangulat, az próbálja hozni az egyházi kötődést, nem hogy csak próbálja, hanem hozza is az egyházi kötődést, és úgy gondolom, hogy ha valaki itt megtalálja a helyét, és a nyüzsgésben le tud ülni nyugodtan, egy könyvvel a kezében megiszik egy kávét, akkor már is egy kis lépéssel közelebb kerültünk a nagy egészhez, ami a fontosságot és az értéket képviseli. Ugyanakkor az erdélyi IKÉ-vel, az Ifjúsági Keresztény Egyesülettel közösen szerveztük meg 2017-ben a Refo 500-at, tehát az Erdély Református Egyházkerület összefogta a két intézményét, a sajtóközpontot és az IKÉ-t, és együtt szerveztük meg az 500 éves évfordulót a Kolozsvári Magyar Napok alkalmából, ami a Refósátor nevet kapta, a Refósátor 500, és 2022-ben, mikor felújításra került az óparókia, akkor az egyházkerület úgy gondolta, hogy az ikéseket, a fiatalokat költözteti be nagyon helyesen, és a templomhoz közel egy olyan felületet biztosít nekik, ahol gyülekezhetnek, gyűlést tarthatnak, találkozhatnak, beszélgetéseket tarthatnak, meg különböző istentiszteleteket maguk között, úgy a fike, mint az IKÉ részéről. És az átadás alatt jött az a felkérés, hogy akkor az udvarban készítsünk egy kis előadást, egy kis valamit, hogy ne csak az átadó ünnepsége legyen az épületnek, hanem egy picit több. Ebből lett a Refo udvar 2022-ben, és most már 2026-ban a negyedik éve, most már céltudatosan, programokkal készülve, februártól gyűlésezve, a diakóniával, az ikésekkel, a sajtóközponttal és az egyházkerülettel karöltve, fikével természetesen együtt karöltve próbálunk programokat, állandó jellegű programokat és meghívott jellegű programokat, koncerteket szervezni, amivel be tudjuk vonzani az utcáról az embereket, és meg tudjuk mutatni magunkat, hogy itt vagyunk, ezt tudjuk, ezt csináljuk, és lehetőséget adunk a könyvvásárra, lehetőséget adunk kávézni, programra beülni, egy csendes helyre. Valahogy ugyanazt, mint a kávézónál, ugye most egy udvar berendezése messze nem olyan egyszerű, de úgy gondolom, hogy a visszajelzések alapján ez sikerül. Lehet, hogy itt elkanyarodunk magától a nyomdától, de Misztótfalusi, gondolom én, hogy gondolat módjában, amikor ő magára vállalja azt, hogy 2000 aranyos bibliát gyártat le a saját költségén, és hozza haza Erdélyben mindenféle nehézség és probléma árán, amennyit sikerült nehézség és probléma árán, amennyit sikerült neki hazahoznia, az megint nem arról szól,

0: teológiát hallgatott és tanult, nem tudom, hogy elvégezte, de hogy az akkori ember, az akkori nyomdász, az egy nagyon magas pozícióban lévő ember volt. És Misztót falusít, meg pont ezért kezdik ki, hogy ő mit keres a lelkészek között, például a Farkas utcai templomban. Miért ül oda, ahova neki nem szabad, mert ő csak egy egyszerű vasműves. Később ezért is írja meg a Mentség című művét, amiben leírja az ő sérelmeit. Na most, ha a 17. században, az 1600-as évekbeli ember, hogyha közt helyezi a saját maga élete elé, akkor úgy gondolom, hogy ez a minimum, hogy mi is szolgálatként fogjuk fel ezt a munkát, és próbálunk az ő örökségének megfelelően döntéseket hozni, és azokat a megfelelőképpen kivitelezni. Tehát ma a sajtóközpont odáig fejlődött, ugyan a kicsi téren, tehát hogy még lehetne ebbe az Ötvös utcába több mindent belevinni, de nem lehet minden fenékig tejfel. De offset nyomdával rendelkezünk, digitális felszereléssel rendelkezünk, ami a kis példányszámú kiadványoknak a kivitelezését segíti elő. Pólót tudunk készíteni, mindenféle karkötőt, sapkát, stb. Tehát próbálunk a mai igényeknek megfelelően szolgálatot tenni az egyházba. Emellett az iratterjesztés az működik, az online webshop, az online könyves üzlet az működik, és egyre jobb eredményeket ér, egyre többen vásárolnak róla. A kávézó úgy gondolom, hogy megfelelőképpen áll helyt a fizikai könyves üzlet mellett, mert a mutatók szerint, amióta a kávézó kinyitott, azóta a könyvek iránti vásárlás lényegesen megnőtt. Tehát majdnem 4-5-szörös növekedés látható, amióta a kávézó kinyílt. Tehát mindenféleképpen van mérhető fontossága, és akkor emellett nem menjünk el messze a rádiótól se, ugye, ami 2000-es évek elejétől működik, és végzi a feladatát, végzi a szolgálati feladatát úgy, ahogy tudja, és feltételezem, hogy azért tudtunk egy olyan helyet biztosítani, kialakítani, hogy ma már az Agnus Rádió sem szégyenkezhet abban, hogy a tojás kofrácsa kirakott piszoárba kell egy adást felvenni, mert volt egy ilyen periódusa is, ugye, amikor indult, hogy nem volt minden a helyén, nem volt mindenre lehetőség, mindent megpróbáltak az akkori vezetők, a maximumot kihozták belőle, élt nappal áttéve, de ugye a kezdet az mindig nehéz. És én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten az ő munkájuk igenis megszülte az eredményét. Tehát jelenleg ez a stúdió, ahol vagyunk, ez az Agnus Rádió vezetésének az eredménye. Természetesen kellett hozzá az Erdély Református Egyházkerület is, természetesen kellett hozzá a magyar kormány is, hogy támogassák, de összetettbe mégiscsak kellett valaki, aki ezt kijárta, és nem én vagyok az. Tehát, hogy az Agnus Rádió vezetősége rendesen helytállt, és megfelelő módon csatlakozott be a sajtóközponthoz. A mai napig is külön vezetősége van, külön rendezi, és én mondhatom, hogy megkerülhetetlen munkát végez, és kár lenne ezt valamilyen módon elbagatellizálni, hogy hát ez egy egyházi rádió. Igen, ez egy egyházi rádió, ez egy külön templom magába az online szférába és a frekvenciákon keresztül. És ez is becsatlakozhat Misztót falusi nevéhez, mert itt is a közszolgálja, elsősorban és másodsorban is.
1: Dávid Zoltán, a Misztótfalusi Kismiklós Református Sajtóközpont nyomdájának vezetője beszélt a nyomda kezdeti éveiről, ma is végzett tevékenységeiről. Misztótfalusi Kismiklós neve természetesen szülőfalujában is kiemelkedik. Orbán István Dániel, Misztótfalu lelkipásztora azt mutatja be, hogyan őrzik a neves nyomdász emlékét a településen. Nem csak múzeumot szenteltek neki, hanem minden évben egy, a tiszteletére szervezett hétvégével is felidézik alakját és örökségét.
2: Jó napot kívánok, békesség Istentől! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Orbán István Dániel a nevem, Misztótfalui lelki pásztor vagyok. 2015 óta itt szolgálok Misztótfaluban, és azóta Misztótfalusi Kis Miklós emlékének az őrzése szívügyem lett, hogyan él emléke Misztótfalusi Kismiklósnak, és hogyan emlékeznek rá, nem csak a misztótfalusiak, hanem mások is. Hadd mondjam el azt, hogy elődeink már gondoskodtak arról, hogy emléke ne halljon ki. Itt említést kell tegyünk két nagyon fontos emberről, Molnár József a lelkipásztorról, és Molnár József a történészről. Ők azok, akik gondoskodtak arról, hogy emléke éljen, és

0: Letették az alapját még annak idején, annak a múzeumnak, amely ma is van, ma is látogatható. Itt a parókiánknak az udvarában van a múzeumunk. 1991-ben nyitotta meg kapuit, azóta a mindenkori Misztótfalusi lelkipásztor adminisztrálja és gondoskodik, hogy minden rendben működjön itt. A múzeumunk egyik legértékesebb könyve az Misztótfalusi Kismiklósnak az úgynevezett aranyos bibliája, amit 1685-ben adott ki Ámszterdámban. Itt az egyik eredeti példány itt a múzeumunkban megtekinthető. Egy nagyszerű, hát úgynevezett zsebkönyv formátumú kis könyvecske, és azért mondom, hogy nagyszerű, mivel abban a korban nagy előrelépés volt, hogy ilyen kicsi méretben tudták kinyomtatni, ilyen jó lapminőségre, és Kis Miklós ezt a könyvet saját költségén, saját betűivel adta ki, nyomta ki. Emlékét, hadd mondjam el azt, hogy többféleképpen őrizzük. Egyrészt ott vannak maguk a művei, a nyomtatványai és az általa metszett betűk, amelyek ma is bizonyítják Misztótfalusi Kis Miklósnak a nagyságát. Másrészt pedig szülőföldjén és itt Erdélyben a róla való megemlékezések, rendezvények és előadások is hozzájárulnak ahhoz, hogy neve hát ne csak a szakemberek körében maradjon ismert, hanem tudatosuljon a köztudatban, hogy mennyire fontos volt Kis Miklósnak az élete, szolgálata. Az volt a célom, hogy Kis Miklósnak a szolgálatának a nagysága, jelentősége az minél több emberhez eljusson, és mindig azon gondolkodtam éveken keresztül, hogy hogyan lehetne ezt egy picit a köztudatba hozni, hogy mennyire nagy volt ez az ember. És így indult útjára az a fesztivál 2024-ben, a Kis Miklós napok, amelyeket idén harmadik alkalommal tartottunk meg. Nagyon szerényen indítottuk, 2024-ben egy napos rendezvény volt. Következő évben, 25-ben már kétnapossá nőtte ki magát, és nagyon örülök annak, hogy az idei évben, 2026-ban már háromnapos volt a rendezvényünk. Úgy igyekeztem beosztani, hogy legyen kulturális része is, ez a pénteki nap volt. Ez szólt a kultúráról, előadást tartottak, a szakácskönyvéről. Jancsó Katalin volt az gasztrotörténész, aki előadást tartott nekünk erről. Aztán a következő nap az a jókedvről, a szórakozásról szólt, a szombati nap, valamint vasárnap Isten házában köszöntük meg Kis Miklósnak az életét, és ezt követően koszorukat helyeztünk el itt az udvaron, a parokia udvarán, a múzeumunk előtt, az ő mellszobránál. De engedtessék meg elmondani azt is, hogy a tavalyi évben, 2025. augusztus 16-án a Kolozsvári Magyar Napok keretében megünnepeltük születésének 375. évét, és megkoszorúztuk Kis Miklósnak a sírját. Itt köszönetet kell mondjak Szabó Gyulának, hogy társ ebben a kezdeményezésben, és ebben az évben is, augusztus 22-én sikerült ugyanezt az eseményt megejtenünk. Ott voltunk Kis Miklósnak a sírjánál, valamint ezt követően a Kolozsvári Református Kollégiumban egy beszélgetésre került sor, ahol az életéről is beszéltünk Kis Miklósnak, valamint ott is elmondtuk, hogy hogyan él az ő emléke, és hogyan emlékeznek rá. Hát így emlékezünk itt Tótfaluban, valamint tavaly óta így emlékezünk Kolozsváron. Köszönetet kell mondjak itt a Misztótfalusi Kis Miklós Református Sajtóközpontnak is és vezetőségének, hogy ebben a kezdeményezésben társak, a Kriterion Könyvbarát Egyesületnek, a Romániai Magyar Könyves Szének, a Házsongárd Alapítványnak, köszönet mindenkinek, akik ebben a kezdeményezésben társak. Annyit szeretnék még elmondani, hogy az is nagyon fontos, hogy Misztótfalusi Kis Miklós emléke, az ne csupán egy történelmi emlékezet legyen. Az ő életében, hogyha megnézzük az ő életét, olyan kérdések jelennek meg, amelyek ma is nagyon aktuálisak. Például, hogy mit kezdünk a tehetséggel, mit kezdünk a megszerzett tudással, hogyan szolgálhatjuk vele a közösségünket, közösségeinket, és milyen nehézségekkel járhat, ha valaki változtatni, újítani szeretne. Kis Miklós ez volt, ez az ember volt, tehetséges ember. Azt a tudást, amit Ámszterdámban szerzett, azt itt próbálta gyümölcsöztetni hazájában, és aztán hazatérve nagy nehézségekbe ütközött. Éppen ezért úgy gondolom, hogy Misztótfalusi Kismiklósra nem csak mint kiváló nyomdászra és betűmetszőre érdemes emlékeznünk, hanem mint olyan erdélyi magyar értelmiségére is, aki európai tudást és színvonalat próbálta saját közössége szolgálatába állítani. És ezzel zárom gondolatmenetemet, talán azzal, és akkor őrizzük igazán az emlékét, ha ezt a szemléletet is tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek.
1: Orbán István Dániel, Misztótfalu lelki pásztora, a nyomdász emlékét idézte fel úgy, ahogyan a településen emlékeznek rá. 2025. augusztusában a Kolozsvári Magyar Napok keretében születésének 375. évfordulója alkalmából koszorút helyeztek el Misztótfalusi Kismiklós sírjánál, a hagyományt pedig idén is folytatták. A neves nyomdász sírhelyét 2009-ben restaurálták a Házsongárd Alapítvány jóvoltából, amely kiemelt figyelmet fordít a temető történelmi sírhelyének megőrzésére. Az alapítvány munkájáról Gergely Istvánné, a Házsongárd Alapítvány igazgatója beszélt.
2: A Házsongárd Alapítvány immár 27 éves. Eleinte az egyház kebelében jöttünk létre belső alapítványként, és 2012 óta van önálló jogi személyiségünk. Addig nagyon jó volt a nehéz időkben az egyház védőszárnya alatt lenni, és rengeteg segítséget is kaptunk az Erdélyi Református Egyházkerülettől, de a kuratóriumban minden történelmi egyháznak van képviselője, tehát luteránus, unitárius, római katolikus, és ez csak a jogi részt vállalta fel a Református Egyház. Az egész ötlet az tanári munkámból indult, gyerekeket vittem, a legrosszabbakat a temetőbe, saját választásuk volt a Kendefi síremlék, oroszlános síremlék, hetedikes kis tekergők, és ottan meghatóan viselkedtek, dolgoztak, izzadtak, mosták az oroszlánok fogát, fésülték a sörényét, évszázados bozótot kiirtották. Találtam hozzá egy kendefi grófnőt, annak leveleket írtak, bűbájos megszólítások, kedves Mária grófnéni, tisztelt grófnőné, stb. És akkor vittük a szomszédosztályt, tehát iskolánként mindenütt voltak lelkes tanárok és csoportok, akik jöttek, mert hát végül mi a célja az egésznek? A fontos helyszínek, emlékhelyeknek a számon tartása, gondozása, és amennyiben lehet egy műemlékes védelmet biztosítani. Ez volt a legnehezebb. Annak idején sikerült 400 sírnak műemlékes biztonságot adni, és a sok kripta benne van, és a leghíresebb, legfontosabb síremlékek, tehát alapfokon meg tudtuk őrizni a legértékesebb sírállományt. Igen ám, de az idő nem kíméli őket, és sokszor még a restaurálás se elég, mert újra kéne tisztítani 27 tumbát, például a legrégebbi síremlék típust, abból 27-et, 20 ki föld alól, féligként, egészen föld alatt, gyönyörűen láthatóvá tettük a feliratokat, megfestettük mindent, de az időjárás olyan, hogy süt a nap, a fákról hullnak a levelek, biológiai szennyeződés és egyebek, és 5 évente ezt kéne ismételni, de még az összeomló kriptákra is alig tudunk pályázni, és most különösen a kormányváltással fogalmunk sincs, hogy mi lesz az elkövetkezendő hozzáállása a temetőhöz. Tehát örülünk, ha egy kriptát megmentünk az összeomlástól, vagy egy sürgősségi restaurálást elvégzünk, és azért lenne jó kiszélesíteni. Én koromnál fogva most már lassan kilépek, de itt van Sipos Dávid titkári minőségben, kiváló turista vezető, doktorátusa van, művelt és lelkes, ez a legfontosabb, és akkor úgy érzem, hogy ez átadódik, és minden hangsúlyt szerintem az ifjúságra kell helyezni. Tehát nagyon szép, ha megmarad egy kripta, vagy szebb és jobb lesz egy év múlva, de amíg a gyerekek szívében és tudatában nem ültetjük el ennek az örökségnek a fontosságát, és érzelmileg nem motiváljuk őket erre a munkára, a büszkeségre, a fontosságára, addig az egész ilyen szép, kedves, kapunk pénzt, csinálunk valamit, nem kapunk, akkor gyomlálunk. Tehát ezen a szinten marad ez a temetőgondozás. És a gyerekeken keresztül a családokat is tudtuk mozgósítani, tehát annyi család jelentkezett, apák, anyák, szomszédok. A Covidig pont akkor volt, hogy ment magától. Minden iskolában megvoltak az önkéntes csoportok, munkafüzeteket készítettek. Tényleg lelkesítő volt az hozzáállás, és ezt kéne valahogy visszahozni, remélem, hogy sikerül. Aztán, hogy hogyan, azt a jövő eldönti. A Tótfalusi sír az első közt volt, mivel tumba is és emlékhely is. Azt mi restauráltuk 2009-ben, és állandó jelleggel gondozott, viszont a felirat alig olvasható, pont ugyanaz, hogy kéne tisztítani, egy kicsit meglökni a dolgot, de olyan sok sír van, mert még 400-at felterjesztettünk sírt és emlékhelyet műemléki státusra. Egy év alatt kellett volna választ adni, ne beszéljek az adatlapok kitöltése, dokumentálás, hogy egy sziszifuszi munka volt román nyelven, és egy év múlva kellett volna választ adni, ők nem adtak, eltelt 5 év, és azóta, mintha tudnák, hogy melyik fáj nekünk, mind abból adnak el újabb halottnak. Tehát itten egy ilyen csendes küzdelem folyik állandóan.
1: A kolozsvári Magyar Napok keretein belül idén is koszorú került Misztótfalusi Kis Miklós házsongárdi temetőben levő sírjára. A házsongárd alapítvány tevékenységeit Gergely Istvánné, az alapítvány igazgatója mutatta be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt percekben Misztótfalusi Kis Miklós munkásságát, hagyatékát és emlékezetét idéztük fel Dávid Zoltánnal, a Misztótfalusi Kis Miklós Református Sajtóközpont nyomdájának vezetőjével, Orbán István Dániellel, Misztótfalu lelki pásztorával, végül pedig Gergely Istvánnéval, a Házsongárd Alapítvány igazgatójával. További áldott vasárnapot kívánok, békesség Istentől, viszont hallásra!

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy két fős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
3: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszaporodtak a rendőrések.
4: Folyamatosak a tüntetések.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.